Köszöntjük Adrien nevű hallgatóinkat. Az Adrien női név az Adriana franciás alakja. Jelentése velencei tartományból levő Hadria városából való, azaz Hadriai. Férfi névpárjuk az Adrián, illetve annak régiesebb magyarosított változata az Adorján, az András névből származik. Alakváltozatai Adria, Adriana. Legismertebb személyek, akik e nevet kapták, Jancsó Adrien és Csengeri Adrien előadó művésznő, Zsédenyi Adrien Zséda énekesnő, és nem utolsó sorban ön kedves Adrien, aki a rádiót hallgatja.

Köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat! A Mária bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. Az utóbbi 100 évben viszont a legtöbbször anyakönyvezett női név. Számos híres hölgy viselte vagy viseli ezt a nevet. Többek között a bibliai Szűz Mária, Mária Magdolna az Új Szövetségből, Mária Callas operaénekesnő, Marie Curie fizikus, Jászai Mari színésznő, Megnyászki Mária, 18-szoros világbajnok asztali teniszező, Törőcsik Mari színésznő, Mária Terézia és Anzsú Mária királynő, és nem utolsó sorban ön kedves Mária, aki most a rádiót hallgatja.

0: Szíjasikon szótak szám, kijön véletlen. Ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az ő.

évvel. Akkor is eltörtem a ropit simán félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy nem fogok már nőni, hogy mint egy átlag ember, ezért is mi hibás a rendszer, a lényeg hétről hétre, hogy bekerüljek a tévébe, és attól, hogy fejemen nincsen, még lesz itt minden, falun napok ingyen. Ezt én

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Tudod, gyerekkorom óta mindig egy ilyen helyzetben képzeltelek el. 150 elvetemült gonosztevő vágtat feléd lóháton, és te szembeszállsz velük. Egymagad. Miért csak 150?
2: Azért, mert a vadak bandájában 150-en vannak.
1: De ők 150-en úgy lovagolnak, és úgy lőnek, mint mások ezren. Ki vagy te, kölyök?
2: Én?
1: Senki. Akkor előbb legyél valaki, aztán ketten elbánhatunk velük.
2: Jó. Nem, mégsem. Neked kell leszámolnod velük. Te egyedül a 150 ellen.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.
0: Itt leszek.
10: Hey!

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: 2004 Debrecen, Phoenix Csarnok, színpadon az

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tűzesetek. A napokban még visszatérhet a hőség. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén. A miniszter elmondta, a pedagógus képzést egységesebbé és átláthatóbbá tennék, mert jelenleg túl sokféle rendszer működik egymás mellett. Az NKR-ről ezért kivezetik a pedagógus képzést, a többi képzőhelyen pedig olyan rendszert alakítanának ki, amelyben nagyobb hangsúlyt kap a sajátos nevelés igényű, valamint a tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok támogatása. Egyszerűsítenék a tanárképzésre jelentkezők felvételiét is, hogy több tehetséges fiatal válassza a pedagógus pályát. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a hétvégén a szabadtéri tüzek és a balesetek Hajdú-Biharban. Több helyen száraz aljnövényzet és gaz kapott lángra. A legnagyobb tűz Új-Szent-Margita határában volt, ahol mintegy 100 hektár legelő és 4 hektárnyi erdős aljnövényzet égett. A tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Emellett több közlekedési balesethez is riasztották őket Hajdú-Szoboszlón, Debrecenben, Balmazújvároson és Tisza-Csege térségében is történt karambol. A száraz csapadék hiányos idő miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek veszélye, ezért fontos, hogy mindenki körültekintően bánjon a tűzzel. Ezt kéri a katasztrófa védelem. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Nyárias napokra számíthatunk a folytatásban, 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég, északára 15 fokig hűlhet le a levegő, felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hétvége felé érkezhet.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Sofia, füzést
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

Kelly Clarksonnal lezártuk az éjszakai műsort, hogy indulhasson a reggel. Természetesen ma is az önök zenei kedvenceivel, például a Nickelbackkel és a Photographer-rel.

0: és aztán érkezik majd Lady Gaga, az Oscar díjas, az egyik Oscar díja zenéjével. Imádjuk! Ez a csillag születik hamarosan, a kedd reggelben, egy perccel múlt el 6 óra. Indul a reggel. Jó reggel, Debrecen!
1: Több mint 9000 első éves tett esküt a Debreceni Egyetemen. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának segítésére. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 9000 első éves tett esküt a Debreceni Egyetemen. Vasárnap tartották az intézmény tanévnyitó szenátusi ülését, ahol ünnepélyesen beiktatták a gólyákat. Az új tanévben több mint 30 000 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetemen. A rendezvényen Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy az intézmény közel 500 éve ugyanazt a küldetést követi. Tudást ad és közösséget épít. Elmondta, az egyetem a hagyományokra építve folyamatosan megújul, és a jövőben is stabil hátteret szeretne biztosítani hallgatóinak, közölte rádiónkkal az egyetem. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának megsegítésére. A felhívás a napokban jelent meg a Létavértes nevű Facebook csoportban. Ahogyan arról rádiónkban is beszámoltunk, Gyarmati Zsolt augusztus végén vesztette életét Debrecenben, amikor egy nő segítségére sietett, és a támadás során egy késszúrás érte. A fiatal életét már nem tudták megmenteni. A szervezők most a családot szeretnék támogatni a tragédia után, és arra kérik azokat, akik tehetik, segítsenek enyhíteni a hozzátartozókra nehezedő terheken. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
0: Krisztina kérdezi, hogy mondj bár valamit, Laci, hogy készüljek, milyen időjárás van, milyen volt az idő a bringán, sapka, sál, kesztyű, kombó? Ó, nem, azt még azért nem kell elővenni a ruhás szekrényből, kedves Krisztina. Sőt, a tegnapi naphoz képest a helyzet kifejezetten jobb. Mert emlékeznek? A hét első napja volt olyan hely, ugyan nem a megyében, hanem a szomszéd megyében, hogy +4 fokkal indult. Hát nálunk is ilyen 10 fok körüli, inkább alatti hőmérséklet volt, azonban ma egészen jól kezdünk, akár még 14-15 fok is lehet Debrecen belvárosában. És hát a napközbeni időjárásról pedig most beszéljen még Évi önöknek.
1: Nyárias napokra számíthatunk, a folytatásban 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég, északára 15 fokig hűlhet le a levegő. Felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hét vége felé érkezhet.
0: Tegnap reggel majdnem megfagytam. Te is?
4: Én is. Nagyon hideg volt, úgyhogy még a hosszú ujjú ing, és hát nyilván a hosszú nadrág, és a kis zakó felette is kevésnek tűnt, ma meg pont elég.
0: A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-104-6, és hát igen, a szeptemberi nyárra még nagyjából 2 napig számíthat. Ez a 32-33, inkább holnap, ma olyan 30 fok közeli várható majd, és aztán a változás pedig csütörtökről péntekre, vagy szerdáról csütörtökre virradóan jön, mert csütörtökre már csak 25 fokot, a hétvégére pedig 22 fokot ígér az időkép.hu, és némi csapadék is várható majd. Nálunk pedig a zenei kedvencek, indul is a reggel, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
0: Öt perccel múlt el 6 óra.

0: és a Grammy és Oscar díjas dalocska természetesen a Csillag születik című filmből.
1: Jó reggelt!
0: Amelyben nem csak azt támasztotta alá újra a kiváló énekesnő, hogy ő egy kiváló énekesnő, hanem még azt is, hogy színésznek sem utolsó. Bradley Cooperrel az ő kettősük, na jó volt, nekem tetszett, és hát a zenéje az pedig megunhatatlan. Ezért játszottuk a Best FM rádióban szeptember 8-án, Kis Boldogasszony napján, Szűz Mária születésnapján. Hát ma van az egyik Mária nap. Összesen tudom számolni, hogy mennyi van egy évben. Valahogy 10 és 20 között, 10-szer és 20-szor lehet köszönteni a Máriákat. Ma is például, persze szeptember 8-án azért nem ők lesznek a fő névnaposok, hanem az Adrienek. És ma van az olvasás világnapja. Olvasom is hamarosan a híres születésnaposok névsorát, akik ma születésnapot ünnepelnek, vagy éppen ünnepelnének. És hát ön is jelezhet nekünk születésnaposokat, csak regisztrálni kell a születésnapi tortasorsalásra bestfmdebrecen.hu. Annyiszor elmondom, és még így is jönnek telefonok, hogy szeretnék nevezni itt a születésnapra. Itt nem lehet, itt közlekedési információkat, egyéb érdekességeket lehet elmondani, vagy megírhatják SMS és Viber üzenetüket is, ezeket is szívesen fogadjuk, és ezekre is válaszolgatunk. Sőt, SMS-ben és Viber üzenetben lehet majd szavazni szűk egy óra múlva a ma reggeli villámvoksra. De hol van az még? Addig azt is elmondjuk, hogy mit ígérnek mára a csillagok. Legalábbis a Best Horoszkópban Berki Andi beszámol majd erről önöknek szóra második felében. Nos, Cserrel folytatjuk, azzal a Cserrel, aki néhány évnyi szünet után a 90-es években visszatért Believe című lemezével, amelyről nem csak a címadó dal volt nagy siker, hanem az is, amivel már is megyünk tovább a kedreggelben. Ez az All or Nothing.

0: Bieket. 176 évvel ezelőtt Blaha Luisa, színésznő, akit úgy hívtunk, hogy a nemzet csalogánya. Aztán 24 esztendős lett ma Galen Matarazzo, azaz Dustin Henderson a Stranger Things sorozatból, úgyhogy a következő órában érkezik is majd a Neverending Story speciális változatával. Két magyar művésszel, egy operaénekessel és egy zongoraművésszel folytatjuk. 78 esztendős lett ma Kincses Veronika, operaénekes, szoprán, érdemes művész, és a 75. születésnapját ünnepli Ránki Dezső, Kossuth Díjas zongoraművész, kiváló művész. 45 éves ma Ördög Nóra, műsorvezető, szerkesztő. 47 esztendős Lékó Péter, aki 14 évesen minden idők legfiatalabb sakk nagymestere lett. És 44 esztendős lenne ma Marián Kozma, román kézilabdázó, aki az MKB Veszprém játékosa volt, és 2009-ben hunyt el. És itt van Kis Gabi, azaz Berkes Gabriella, aki gyermekszínészként kezdte. Mutatom mindjárt, hogy melyik televíziós sorozatban, ha már Csukás István évet tartunk. Akkor...
1: Nálad mi újság? Fekszem, mulatkozom, és beteg vagyok. Tudod mit? Csinálunk neked egy cirkusz.
0: Már csak az a kérdés, hogy mi legyen a cirkusz neve. Mit szólnátok, ha Hörömpő cirkusznak neveznénk? Hörömpő cirkusz világszám, azt a produkciót, amely a Kicsi beteg tiszteletére született a Kemény kalap és krumpli arc című filmben. Igen, ő volt Kis Gabi, vagyis hát még mindig az, mert 64 esztendős a mai napon. Berkes Gabriella, megvan, hogy kinek az anyukája? Világító torony. Bizony, Berkes Olivér anyukájáról van szó. Boldog születésnapot kívánunk neki. Na de nézzük, hogy kiknek kívánunk ma boldog névnapot. Például nekik.
2: Köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat! A Mária bibliai eredetű női név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. Az utóbbi 100 évben viszont a legtöbbször anyakönyvezett női név. Számos híres hölgy viselte vagy viseli ezt a nevet. Többek között a bibliai Szűz Mária, Mária Magdolna az Új Szövetségből, Mária Callas operaénekesnő, Marie Curie fizikus, Jászai Mari színésznő, Mednyászki Mária, 18-szoros világbajnok asztali teniszező, Törőcsik Mari színésznő, Mária Terézia és Anzsú Mária királynő, és nem utolsó sorban ön kedves Mária, aki most a rádiót hallgatja.
0: A Máriáknak egy esztendőben összesen 33 napon van névnapja. A hivatalos naptárakban a négy fő Mária névnap a következő: augusztus 15-e, Nagy Boldogasszony napja, szeptember 8-a, a mai Kis Boldogasszony napja, aztán szeptember 12-e, tehát még szombaton is lehet majd őket köszönteni, Mária szent neve. Egyébként Magyarországon ez a legnépszerűbb, a legáltalánosabb névnapja a Máriáknak. És vannak azért téli marcsik is. Mária fogantatása december 8-a. Úgyhogy mivel a mai is főnévnap, ugyanúgy kívánunk boldog névnapot a Máriáknak, mint mondjuk az Adrieneknek.
2: Köszöntjük Adrien nevű hallgatóinkat! Az Adrien női név az Adriana franciás alakja. Jelentése velencei tartományból levő Hadria városából való, azaz Hadriai. Férfi névpárjuk az Adrián, illetve annak régiesebb magyarosított változata az Adorján, az András névből származik. Alakváltozatai Adria, Adriana. Legismertebb személyek, akik e nevet kapták, Jancsó Adrien és Csengeri Adrien előadó művésznő, Zsédenyi Adrien Zséda énekesnő, és nem utolsó sorban önkedves Adrien, aki a rádió

tényleg Zsédenyi Adrien, amíg a Máriáknak 33 névnapja van egy évben, az Adrienek sokkal szerényebbek, összesen 3. Március 4-e, március 8-a, nem, 5-e, és szeptember 8-a a fő hagyományos névnap, úgyhogy az Adrieneknek énekel Zsédenyi.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kuhos, minden nemű szellemi tevékenységből nagy haszna származik, alaposan használja ki a szerzett információkat, amit tanulás révén társalgás alkalmával szerzett. Bika, végre saját elemében van, alkalma van kihasználni szellemi képességeit, alkotó gondolkodását és elbűvölő kommunikációs adottságát. Ikrek, beszédes kedvében van, örül mindenkinek, akivel találkozik és persze elbűvöli partnereit. Rák, azon töprenk, hogy mennyi pénzre lenne szüksége otthona felújításához, lehet, hogy el is költözne, kérdés, van-e hozzá mersze és pénze. Oroszlán. Az oroszlán szereti a társaságot, bárhova megy, mindenütt érdekes emberekkel köt ismerettséget. Szűz. Kapcsolat szövődhet ön és új ismerősek között, mert sok időt töltenek együtt. A szerelem mégsem lesz a dologból, mindenképpen mély és tartós barátság alakul ki önök között. Mérleg. Munkahelyéről olyan híreket hall, amelyek igazolni látszanak az aggályait, most már bánja, hogy nem ért a felkínált ajánlatokkal. Skorpió. A vidám, pozitív hozzáállású embereket kedveli és távol tartja magától a folyton panaszkodókat, családtagjai viszont merevek is nyugtalanok. Nyilas. Nem javul az anyagi helyzete, pedig arra vár, hogy majd csak emelik a fizetését. Türelmetlensége érthető, nagyobb szorgalomra és önfegyelemre lenne szüksége. Bak. Igen, fáradékony, ezért jobban teszi, ha átcsoportosítja a feladatait, segítségre nem számíthat, sokkal inkább akadályokra. Vízöntő. Kellemetlen félreértések történhetnek, a megbeszéléseken igyekezzen tisztázni az álláspontokat. Alak. Igyekezzen egyensúlyba hozni a bevételeit és a kiadásait, bár ez nem könnyű feladat. A mostani helyzet mindenek előtt az élvezeteket és a szerelmet helyezi előtérbe.
1: Fogyasszon minket a reggeli emellé!

0: Bad Dreams, a Best FM-en Teddy Swims dalát hallották. Remélem nem voltak rossz számok, csupa-csupa szépet álmodtak, és velünk ébrednek, mert ez a Best FM. Szép jó reggel, Debrecen! Jól indul a nap, sokkal enyhébb, mint tegnap ilyenkor. Amíg 10 fok körül volt tegnap reggel, most inkább 15 fok körül a hőmérséklet Debrecen belvárosában, és ma megközelítjük a 30 fokot, holnap meg túl is lépjük a 30-as bűvös határt, hogy aztán majd a hét második felére visszaessen a hőmérséklet. Szóval még legalább 2 nap egyenlőre a szeptemberi nyárból. És 2 közlekedési információ ugyanarról szól, aktív a Trafibox a Mák utcában, Ancsa és Attila, köszönjük a bejelentkezést nektek.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
0: A 80-as évek egyik kedvenc együttesével folytatjuk, és a mai ünneplő alapító taggal, akit úgy hívnak, hogy David Steele, ebből persze még nem tudják, hogy vajon melyik együttesnek volt az alapító tagja. Furcsa nevük volt a fiúknak, úgy hívták őket, hogy Fine Young Cannibals, a jó fiatal kanibálok, tulajdonképpen egy filmből kölcsönözték a nevüket, az 1960-as The Fine Young Cannibals című amerikai filmből, és hát mire utalnak? Arra, hogy a fiatalok néha olyan mohók vagy könyörtelenek tudnak egymással lenni, mint a saját fajtájukat megevő kanibálok. Jaj! Egyébként furcsa dolgokat műveltek a srácok, mindjárt mondom a legnagyobb botrányukat. A Midem gálán 1986-ban, de jöjjön egy szubjektív top 3 most akkor a csapattól. A harmadik helyen az első kislemez sikerük 1985-ből. Johnny, come home!

második helyen nálam a Good Thing. Na, lassan a testtel, ez még nem a reggeli villámvoks, az majd szűk 10 perc múlva következik, most csak felköszöntjük David Steele-t, a Fine Young Cannibals együttesből, aki ma 66 esztendős lett, és hát nem ő volt a fő merénylő az 1986-os Midem gálán. Hadd meséljem el, mi történt, olyan vicces. Hát a csapat tagjai összeverekedtek Matt Biancóval, a Matt Bianco együttes tagjaival, mégpedig azért, mert nagyon nem tetszett a Fine Young Cannibalsnek, hogy Matt Biancóék kapnak díjat, és ott a színpadon az történt, hogy a Fine Young Cannibals gitárosa Andy Cox hirtelen odalépett a Matt Bianco énekeséhez, Mark Reillyhez, és egy pohár joghurtot öntött a fejére. Ó, aztán lett egy kis bunyó. Na hát ilyenek voltak a Fine Young Cannibalsek, és ez volt a legnépszerűbb daluk szerintem, nem csak nálam, öröknél is. Irány a 80-as évek, 8 perccel 7 óra előtt. She drives me crazy, a Best FM-en.

egy kis TNT, az egyik legvidámabb dala Ákosnak és Intinek, Bele vagyok zúgva, a kedd reggelben, ahol figyelem, indul a villámderbi. David Guettával? Mármint, hogy David Guettával induljon a következő óra? Ez a nagy kérdés. Memorize!

0: Vagy esetleg egy kis voodoo mánigá mágiával.
1: Lévi, megadok bármit. Lévi, megadok bármit, csak én.
0: És Manuellel. Na, Szofikám, írod? Mi legyen? Megvárod a harmadikat? János, igen, úgy látom, jó. Zsuzsi már az egyest választotta. Katasztia, jó kezdés. Mikor nem mindig az? Milyen lesz a befejezés? Azaz a harmadik ajánlat. Bangó Margit, Bangó Róza. Most az irigy honarmitől mentesen. Eredetiben a Gypsy Kings-től. Bamboléo. Összefoglalja a most bekapcsolódóknak? David Guetta, Kid Cudi-val és a Memories-zel. Manuel a Voodoo babával és Morionesszel, vagy éppen a Bamboléo a Gypsy Kings-el.
2: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: Pontosan 7 óra van.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
5: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az Állás.
6: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
7: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
8: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
9: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
10: civisbeton.hu.
9: A megbízható alap.
11: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
12: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. És ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
12: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Az intézmény a 2026-2027-es tanévtől viselheti a címet, amelyet sikeres pályázat eredményeként nyert el. Ezzel egy több mint 1700 tagot számláló országos közösséghez csatlakoztak, közölték Facebook oldalukon. Mint írják, az iskola a programnak köszönhetően még nagyobb hangsúlyt helyez a diákok érzelmi nevelésére és mentális egészségére. A foglalkozásokkal többek között az önismeretet, a társas készségeket és a megküzdési stratégiákat is fejlesztik. Az intézmény vezetése szerint az a céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekekből boldog és kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni a hatóságok elől egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. A rendőrök az M4-es autópályán fogták el, miután a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kollégák jelezték, hogy a keresett férfi feltehetően Hajdú-Biharban közlekedik. A járőrök hamar megtalálták a megadott autót, a sofőr pedig igazoltatáskor rokona nevére kiállított, de saját fényképével ellátott útlevelet adott át. A férfit megbilincselték és a Berettyóújfalui rendőrkapitányságra vitték, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították, közölte a Hajdú-Bihari rendőrség. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
10: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
0: Még egy kis nyár jöhet a szeptemberben, legalább két nap, ma és holnap 30 fok közeli, akár a feletti hőmérséklet értékek is lehetnek. Aztán pedig majd jön a lehűlés, hogy mennyire, talán kiderül a következő blogban.
12: Nem várható fronthatás, a meteorológusok viszont azt jelzik, hogy továbbra is melegre számíthatunk. 30-32 fok is lehet térségünkben, éjszakára 13-15 fokig hűlhet le a levegő, csapadékra pedig pénteken, szombaton számíthatunk.
0: Köszi, és akkor már csak 22 fokra, holnap meg mondjuk 32-re. Jó, és hát ma is 30 fok közelében leszünk. Komolyan mondom, én ilyen kiegyensúlyozott versenyt még nem is láttam az elmúlt hetekben, hónapokban, amikor tényleg csak egy-egy szavazat döntött, hogy ki legyen a második, a harmadik, vagy éppen az első. Azt írja Betty, hogy Budapesten egy kicsit hűvös van még. Na, forrósítsuk fel a hangulatot?
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Egyébként nálunk is hűvös van, csak nem annyira, mint tegnap ilyenkor, mert akkor 10 fok közelében az alatt volt a hőmérséklet. Ma meg azért egy ilyen laza 14-15-re készülhet a gépe, most indul 6 perccel 7 óra után. Hát Bettikém, ott Budapesten picit még várnod kell a Vudu mágiára, mert hogy ugyan egyetlen egy szavazattal, de az első helyen ma reggel David Guetta és Kid Cudi végzett, ez a Memories.

0: Ez a Best FM, és a második helyen Manuel.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Egy kis vudu mágiával nézték a hétvégén a tehetségkutató, most induló őszi zenei tehetségkutató műsorukat. Mind a két csatornán volt, és mind a két nap. Hát igen, az egyik 19, a másik meg egy hiány 20, úgyhogy nem tudom melyikben, de az egyikben volt egy tök olyan figura, mint Manuel, mint hogyha klónozták volna a csávót. Nem csak a fizimiska, a megjelenés, hanem még a zene is olyan volt, mint hogyha új Manuel született volna. Na, nem lett első, csak a második, de ez egyetlen egy szavazaton múlott ma reggel, hogy így végezzen az előző hazai kedvenc, mert hogy David Guetta, azért mégiscsak David Guetta. Jó reggelt kíván mindenkinek, Debrecen kedvenc rádiója, megköszönve a közlekedési információkat. Itt van a legfrissebb, amit Zsófi küldött. Debrecen felé a 33-ason a látóképi tónál egy autó az árokban. Nem tudunk még róla, vagy nem tudtunk még róla. Zsófi, köszönjük a tájékoztatást, azt írta, az emberek kiszálltak az autóból. A forgalmat nem nagyon akadályozza, csak az emberekre kell figyelni az út szélén, tehát a 33-ason a látóképi tónál. És hát nyilván a műszaki mentés majd ezek után várható, amikor lehet némi fennakadás ott. Mák utca, aktív trafibox. Köszönjük szépen a bejelentést neked is. Kiírta sokan, úgyhogy nem mondok neveket. Csak mondom a harmadik helyezettet. Szeptember 8-án kedden Adrien és Mária nevű kedves hallgatóink névnapján. Akkor egy kis flamenco. Hát nem a Gypsy Kings, vagyis hát pontosabban nem az irigy honlagy mirigy féle verzió. Ez is lehetne, de azért nem ezt szavaztattuk meg, hanem a Gypsy Kings dalát.

Úgyhogy Bangó Róza helyett most jön a Bambó Leo, és abban a verzióban, amit néhány évvel ezelőtt Debrecen főterén, a Virágkarneváli héten a Gypsy Kings is elpengetett éppen. 3 perccel múlt el 7:48. Ez a reggel, az önök zenei kedvenceivel.

töltje ránk. Ez a Best Reggel sok zenével és friss hírekkel.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Van egy szabad órád? Legyen belőle egy ütős élmény. Irány a Beyond Paddle a kerekestelepi termálfürdőben. Játssz egy nagyot, utána pedig lazíts ingyen a termálban. Foglalj most a Playtomikon vagy telefonon. BeyondPaddle.hu.
2: Elfogyott az ital? Irány a Méltréd Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek is. Méltréd Italház, Hajdúszoboszló, Rákóczi út 3-5.
3: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő! Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe! Orient Lakó Park, Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isten

0: Ákosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.

0: nagyon jó hír, reméljük, hogy semmilyen komolyabb és semmilyen sérülés nem történt. Anyagi kár az nyilván van, és majd műszaki mentés az nyilván lesz. Janó írja, hogy az Octavia most megy kifelé Debrecenből, benne a madárka, a Diószegi úton lehet, hogy már meg is állt azóta. És igen, Encike volt az, aki a Mák utcai aktív boxot látta, és ezt meg is írta nekünk többet magával. 500-540 és 30-933-1046. Stranger Things rajongók, figyelem! Születésnapot ünneplünk a Best FM-en, nem is akárkiét. A sorozat legviccesebb karakterének van ma a születésnapja. 24 esztendős lett, és nem volt 14, amikor elindult a karrierje. A Stranger Things-ben minden idők egyik legjobb televíziós sorozatában. Hú, bennünket is beszippantott. Akárhányszor képes lennék megnézni, mert visszahozza a tini koromat, azokat a csodás 80-as éveket. És hogy debütált a ma 24 esztendős Gaten Matarazzo, azaz Dustin Henderson a Stranger Things-ben így.
1: Valami közele. Egyre feljebb kúszik az árnyék a falon. Elnyelt titeket a sötétség. Már majdnem ideért. Micsoda?
2: Mi van, ha a Demogorgon az? Ha a Demogorgon az, nekünk reszeltek.
3: Nem a Demogorgon az.
1: Beront egy troglodita sereg a csarnokba.
2: Trogloditák?
4: Mondtam.
1: Bum! Ezek nem a trogloditák.
2: Oh.
1: Nem, ez valami másnak a hangja. A Demogorgoné!
2: Szarban vagyunk.
1: Mit csinálsz, Will?
2: Tűzlabdát.
1: De 13-at vagy nagyobbat kell dobnom.
2: Ridikus, mondj védővarázslatot.
3: Ne legyél beszari, tűzlabdát neki.
2: Védővarázslat.
1: A Demogorgon megunja az emberek acsarkodását. És elindul. Bum!
2: Tűzlabdát
1: újabb
2: neki,
1: Will. Újabb lépés, bum!
2: Will, védővarázslatot.
1: Bőte felkiált.
2: Tűzlabda. Védővarázslat.
0: Imádjuk az eredeti hangját és a szinkron hangját is, és azt is, amikor énekel.
5: Turn around. Look at what you see in her face.
0: És szerelembe esik Suzyval.

Ezért is olyan jó ez a sorozat, mert tele van igazi klasszikusokkal, zenei klasszikusokkal. A 80-as évekből minden évadnak voltak ikonikus dalai. Épp az egyik most érkezik, Kati Matarazzo 24. születésnapján. Happy birthday, Dustin Henderson, Limállal, a Never Ending Story-val.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Meg kell őrizni érzékeinkkel szemben is magunkat. Csak nagy figyelemmel, méltányossággal és tapasztalattal maradhatunk érzékeink mesterei. Aki erőszakos önmagával szemben, elbukik. Az ember addig él, amíg szenvedélyei vannak, de a szenvedélyeket lehet nevelni. Az önzést, a kéjvágyat, a testi éhséget és szomjúságot lehet emberivé varázsolni. A mohóságot át lehet alakítani hasznos emberi akarattá, mint ahogy a szélből, a tűzből, a fényből hasznos emberi szolgálatra alkalmas erőket lehet szelídíteni, emberi szolgálatra lehet nevelni e vaderőket. Ehhez nagyon sok tapasztalás, sok szomorúság, sok akarat és emberfeletti erő kell.

0: Dirty Bill. Egy zseniális feldolgozás. A Black Eyed Peas-től a Dirty Dancing zenéje. Crazy verzióban. Ez volt a Dirty Beat a kedd reggelben. Jó reggelt a Best FM-en. Némi közlekedési információ, a DKV-tól kapott infók. Például tegnap üzemkezdettől módosult a 71-es, a 71 ajelzésű, a 71H, a 72-es és a 73-as autóbuszok menetrendje az észak-nyugati gazdasági övezet utazási igényeinek a kiszolgálásának az érdekében módosítottak. Tehát igazából nem is most hétfőtől, hanem jóval előtte hétfőtől, de ez most már így lesz, és ha valakit érint bármelyik járat, akkor nézze meg a részleteket a dkv.hu oldalon. És továbbra is terelő útvonalon a 39-es járat, mégpedig a Szepesi bekötő út lezárása miatt közműépítési munkák zajlanak, a munkák ideje alatt egészen novemberig a 39-es autóbuszok mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek. A DKV köszönni a megértésüket. Jó utat kíván mindenkinek a Best FM rádióval együtt.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: 10 perccel 8 óra előtt Filló érkezik.

Day. Daniel Powter. Na, hogy indult a mai napjuk? Reméljük nem úgy, amilyenről a srác énekelt az előző percekben. És ha azt akarják, hogy ne ilyen legyen a folytatás, akkor Ernő tanácsát fogadjuk meg a Gázvezeték utcán haladt, egészen a körforgalomig. És ott meg is állt, sőt, sokan visszafordultak. Valószínű, hogy némi gond lehet a vasúti átjáróval, a sorompóval, és ezért unták meg az emberek a várakozást. Nem tudom, hogy azóta javult-e, vagy sem. Na, hát akkor erre figyeljen. És arra is, hogy mindjárt játszani fogunk abban az órában, amelyet dr. Béresékkel kezdünk.

0: is ma ünnepelni a születésnapját. Tim Bergling, Tim Berg, vagy ahogy egy világismerte, Avicii. Jó kis reggeli ébresztő, a reggeli ébresztőben Wake Me Up, és hogy még jobban felrázzuk önöket a kedreggelben, tényleg játszani is fogunk. De hogy hova, és milyen módon lehet belépőket nyerni, arról majd csak a következő óra legelején. 8 óra van.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pintető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
6: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével!
7: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
8: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tűzesetek. A napokban még visszatérhet a hőség. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanév nyitó ünnepi szenátusi ülésén. A miniszter elmondta, a pedagógus képzést egységesebbé és átláthatóbbá tennék, mert jelenleg túl sokféle rendszer működik egymás mellett. Az NKR-ről ezért kivezetik a pedagógus képzést, a többi képzőhelyen pedig olyan rendszert alakítanának ki, amelyben nagyobb hangsúlyt kap a sajátos nevelés igényű, valamint a tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok támogatása. Egyszerűsítenék a tanárképzésre jelentkezők felvételiét is, hogy több tehetséges fiatal válassza a pedagógus pályát. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a hétvégén a szabadtéri tüzek és a balesetek Hajdú-Biharban. Több helyen száraz aljnövényzet és gaz kapott lángra. A legnagyobb tűz Új-Szent-Margita határában volt, ahol mintegy 100 hektár legelő és 4 hektárnyi erdős aljnövényzet égett. A tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Emellett több közlekedési balesethez is riasztották őket Hajdú-Szoboszlón, Debrecenben, Balmazújvároson és Tisza-Csege térségében is történt karambol. A száraz csapadék hiányos idő miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek veszélye, ezért fontos, hogy mindenki körültekintően bánjon a tűzzel. Ezt kéri a katasztrófa védelem. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
10: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb legkevesebb hőegyensúlyi zavar a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
0: Hát nagyon reméljük, hogy nem most fognak hőszúrást kapni a kedves emberek, pontosabban napszúrást. Hát az egészségi problémák tekintetében, és ha már időjárás jelentés, akkor legyen egy pollen jelentés is, bár szerintem az arra érzékenyek szenvednek még rendesen, ugyanis a parlagfű pollenjének a koncentrációja igencsak magas a levegőben. És ahhoz képest igencsak magas lesz ma a hőmérséklet, már is konkretizáljuk.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Nyárias napokra számíthatunk a folytatásban, 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég, éjszakára 15 fokig hűlhet le a levegő, felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hétvége felé érkezhet.
0: Köszönjük szépen, Évi! Az elmúlt hétvégén megvolt a nagy egyetemi tanévnyitó, amit nagyon sokan vártak, de biztos vagyok benne, hogy a következő nagy egyetemi tanévnyitót, ami a jövő héten lesz, még többen várják.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után keressük az óra Judei fellépőjét. Ha meghallod, hívd mielőbb az 500-540-et, és nyerd meg páros belépődet a Judeire.
0: A jövő hét egyik kiemelt debreceni zenei programja a Judei. Sok-sok kiváló fellépővel vadásszuk le ebben az órában az egyiket, és nyerjünk páros belépőket. Egy különleges zenei csemege, egy különleges zenei előadó. 8 és 9 óra között őket keressük el.

0: 90-es évek vége, egészen pontosan 1999, Jennifer Lopez on the Six című albumának debütáló kis lemeze. A Best FM-en ez volt az If You Had My Love.
1: Oviba, sziasztok! Suliba, munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: On the Six, ez volt tehát Jennifer Lopez egyik legjobb albumának a címe, és tudják, hogy honnan kapta? A New Yorki 6-os számú metró vonalra utalva, amellyel Jennifer Lopez nap mint nap utazott, a Bronxban található otthona és a manhattani munkahelye között a karrierje kezdetén. Hát azóta már ritkában jár metróval. Önök viszont bármivel is közlekednek, bárhol is járnak, ott van, ott lehet önökkel Debrecen kedvenc rádiója. Jó reggelt kíván mindenkinek a Best FM, szeptember 8-án napsütéssel és emelkedő hőmérséklettel ezzel tudunk szolgálni. A jelenlegi 17 fok után az azért még nem olyan sok, ma napközben akár 30 fok is lehet, de abban megegyezhetünk, hogy azért ez a nap, a szeptemberi nap már nem olyan, mint a júliusi. 32 fok ide, 32 fok oda azért nem fog annyira perzselni. Névnaposaik vannak már, akiket szeretnének nevezni? Mondom, hogy hol lehet, bestfmdebrecen.hu. És lesznek is sokan, mert hogy a 33, az évben található 33 Mária nap közül ez az egyik legfontosabb, a Marcsiknak.
3: Köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat! A Mária bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. Az utóbbi 100 évben viszont a legtöbbször anyakönyvezett női név. Számos híres hölgy viselte vagy viseli ezt a nevet. Többek között a bibliai Szűz Mária, Mária Magdolna az Új Szövetségből, Mária Callas operaénekesnő, Marie Curie fizikus, Jászai Mari színésznő, Megnyászki Mária, 18-szoros világbajnok asztali teniszező, Törőcsik Mari színésznő, Mária Terézia és Anzsú Mária királynő, és nem utolsó sorban ön kedves Mária, aki most a rádiót hallgatja.
0: És ha ezen a héten inkább ma ünnepelés, nem pedig majd szombaton, akkor hadd adjunk át egy üzenetet önöknek. Valahogy így szól.
4: Mondjátok meg Máriának szeretem, és ez a szerelem most is lángolik.
0: Jaj, hát mi minden Máriánkat szeretünk itt a Best FM-en, ha ma ünnepelnek, ha szombaton, vagy ha a maradék 31 napon valamikor, decemberben is lesz, csak megsugom. Boldog névnapot, hölgyeim! És boldog névnapot önöknek is!
1: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Adrien nevű hallgatóinkat! Az Adrien női név az Adriana franciás alakja. Jelentése velencei tartományból levő, Hadria városából való, azaz Hadriai. Férfi névpárjuk az Adrián, illetve annak régiesebb magyarosított változata az Adorján, az András névből származik. Alakváltozatai Adria, Adriana. Legismertebb személyek, akik e nevet kapták, Jancsó Adrien és Csengeri Adrien előadó művésznő, Zsédenyi Adrien Zséda énekesnő, és nem utolsó sorban ön kedves Adrien, aki a rádiót hallgatja.
0: És Szekeres Adrien, ő énekel most, nem csak az Adrieneknek, hanem a Máriáknak is. Boldog névnapot kíván Debrecen kedvenc rádió.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
2: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
3: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autóval Lisztnál. Balmazújvárosi út 38. autovallisztdebrecen.hu.
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, Öné az állás.
5: Szeretne Ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
6: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
8: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
9: Reklámot hallottak.
10: Áj!

0: Horváth Bulin sem a SES-től lesznek részegek a fiatalok és az idősebbek, hanem megrészegülnek a kiváló muzsikáktól. Olyan muzsikától, mint például, ami az előzőekben szólt. A Kedreggelben. Jó reggelt, ez a Best FM!
1: Szép jó reggelt, Fazekas Laci, üdvözöllek, Varga Endre vagyok.
0: Hello Endre, mi járatban?
1: Szia, csak szeretném jelezni, hogy most szól a UD-nek az egyik előadójának a zenéje, a Parnograftól.
0: És te ott lennél a jövő héten szerdán a nagy egyetemi tanító másod magaddal?
1: Hát nagyon szeretnék ott lenni.
0: Mivel hogy a Parnograft, őt kerestük ebben az órában, való igaz, ott lesz majd a jubileumi 10. UD-n jövő héten szerdán, többek között Csárival, Nagy Bogival, Betonhofival, a BSV-vel, ezért te is ott leszel.
1: Köszönöm szépen, nagyon királyok vagytok, Laci, királyok vagytok.
2: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel az ősz legnagyobb debreceni zenei eseményén. A UD-en.

0: A szürke 50 árnyalata 2015-ből, és a film kiváló betétdala Ellie Goulding-tól, Love Me Like You Do, a Best FM-en. 3:49 van. Maradjunk még a filmek világában, jó? Mert hogy van egy furi figura, egy remek színész volt, sajnos már nincs közöttünk, 101 évvel ezelőtt ezen a napon született. Peter Sellers, akit a leginkább a 60-as években a Rózsaszín Párdusz című film Clouseau felügyelőjéként imádtunk. Hát már aki, én ugye gyermekként láttam először a Rózsaszín Párdusz című filmet. Az első 5 percet, amíg elindult a film, mert addig úgy tűnt, hogy egy remek kis rajzfilmet tűzött műsorára a Magyar Televízió, később kiderült, hogy csak egy uncsi mozifilmet. Persze, ha ma megkérdeznek, nyilván a film zseniális, és benne Peter Sellers is zseniális volt, és akkor még a film zenéjéről nem is beszéltünk.
1: Tilos bárminő angszeres játék nyilvános helyen, a szószerzési szélzattal dokumán nélkül.
2: Nem értem, monsieur.
1: A törvény szerint tilos, hogy maga itt játszol armonikáján.
2: Tilos?
1: Hogy?
2: Azt mondja, monsieur, tilos.
1: Az, a csak nincs dokumán.
2: Én kérem, muzikus vagyok. A majom pedig az üzlet ember. Ő nem szól bele, mit muzikálok én. Én nem szólok bele, ő mit kezd a pénzzel.
1: Monsieur, ne nézem bolondnak enzsem. A mazsom a mazsáé, tehát a pénz is a mazsáé. A szabályzat 113. pontja szerint a koldulás is büntetendő.
2: Onnan tűd maga ilyen sok szabályt, monsieur?
1: Micsoda ügye kérdései vannak, jó ember, maga talán vak?
2: Igen.
1: Úgy értem, az akkor más.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most.
3: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.

0: nyár, hajnal leszek.
1: Lesz még nyár, legalább két napig, igen, 31-32 fok, hát ma alatta, holnap egy picikét felette leszünk. Dániel Figergi a Best FM-en, vagyis hát ő, hallották, 8 perccel 9 óra előtt. Mákutca megvan, Trafibox, többen írták azóta is, hogy ott csücsül a madárka a fészekben. 500-540 és 39-33-104-6. 8 éve, hogy elhunyt minden idők egyik legnépszerűbb DJ producere, akit hát Tim Bergling néven anyakönyveztek, és a mai napon lenne 37 esztendős. Oh, még nem volt 30 éves, amikor itt hagyott bennünket. Óriási slágerek, kiváló együttműködések. Ez jellemezte rövid karrierjét. Átütő slágere 2011-ben jelent meg, ez volt a Levels.

És ahogy a csúcsra került, mindenki vele szeretett volna dolgozni. Nicky Romero! Adam Lambert! Rita Ora! De még Robbie Williams is. Forradalmi sláger a 2013-ban jelent meg, amelyben merészen keverte az akusztikus country folk elemeket Aloe Black hangjával és az elektronikus dance ütemekkel. Ez a Wake Me Up. Nyugodj békében, Avicii. Érkezik a Best FM-en 7 perccel 9 óra előtt. Film

0: tudja.
1: Ej, de jó ez a dal. Bethenhoffi, na ő is itt lesz majd a jövő héten. Tudják hol, a Judén. Hát valami már nyert. Endre ebben az órában jegyet, páros belépőt. A reggelben most nem lesz játék, de érdemes figyelni reggel és délután is, sőt egész nap a Best FM-et, mert bármikor hozhatunk önöknek két belépőjegyet. Jövő héten szerdára a 10. Judénre. Jönnek közlekedési információk is. Itt van például Janó, aki megtalálta a korábban elindult Oktáviát, az Atev után elbújva a Debrecenbe érkezőket méri, tehát a Diószegi úton lesz majd. Jó, és mit tudunk még? Gyuritól például azt, hogy a Nagyhegyesi körforgalomnál szemes kukoricát terítettek elég nagy mennyiségben. Hát ha a kedves autós arra jár, akkor óvatosan, nehogy ne csak kukoricatörés, hanem autótörés legyen belőle, mert biztosan nem úgy lehet ott most eljönni, mint hogyha nem lenne tele szemes kukoricával. Gyuri, köszönjük a figyelmeztetést! Indul egy újabb óra, a mai reggel utolsó órája a Best FM-en. Egy jó espresso macchiato? Jöhet még, ugye? Ma ünnepli a születésnapját Pink, az énekesnő, akit imádunk, és sok-sok dalát forgatjuk. Vannak azért elfelejtett dalok, például ez. Úgyhogy a születésnapján a zenei szerkesztőnknek köszönhetően ezt a régi slágerét poroltuk le, és vettük elő. Perfect, ez lesz a címe. És ha már különleges zenei csemegék, akkor... Asa adio, asa adio. Hát ez is a Best FM. Vajon kire emlékezünk a következő órában? Itt a 104,6 MHz-en. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
7: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
8: Több mint 9000 első évestet esküt a Debreceni Egyetemen. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának segítésére. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Több mint 9000 első évestet esküt a Debreceni Egyetemen. Vasárnap tartották az intézmény tanévnyitó szenátusi ülését, ahol ünnepélyesen beiktatták a gólyákat. Az új tanévben több mint 30 000 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetemen. A rendezvényen Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy az intézmény közel 500 éve ugyanazt a küldetést követi. Tudást ad és közösséget épít. Elmondta, az egyetem a hagyományokra építve folyamatosan megújul, és a jövőben is stabil hátteret szeretne biztosítani hallgatóinak, közölte rádiónkkal az egyetem. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának megsegítésére. A felhívás a napokban jelent meg a Létavértes nevű Facebook csoportban. Ahogyan arról rádiónkban is beszámoltunk, Gyarmati Zsolt augusztus végén vesztette életét Debrecenben, amikor egy nő segítségére sietett, és a támadás során egy késszúrás érte. A fiatal életét már nem tudták megmenteni. A szervezők most a családot szeretnék támogatni a tragédia után, és arra kérik azokat, akik tehetik, segítsenek enyhíteni a hozzátartozókra nehezedő terheken. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
0: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
8: Nyárias napokra számíthatunk a folytatásban, 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő, felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hétvége felé érkezhet.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Vagy inkább csak dúdolod? Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
1: Hello Debrecen, ez a Best FM, a kedd reggellel és az Espresso Macchiatóval. Na, János és a csapat, rátok férne még egy pohár kávé? Látom, kemény munkában vágtátok a fejszéteket, pontosabban az ásótokat. Mérőhely telepítés zajlik éppen? Hát akkor nyomjátok, srácok, mi meg nyomjuk a jó zenéket nektek, akár az előzőt, frissítő gyanánt, az Espresso Macchiatót, vagy akár még egy csésze kávéval is szolgálhatunk, mert vannak azok a klasszik emberek, akiknek egy csésze kávé kevés, meg egy Espresso Macchiató főképpen. Addig fel sem ébrednek, amíg meg nem érzik a kávé illatát. Na, tudunk ilyen embert mondani? Jellegzetes figura, ikonikus televíziós sorozat fő karaktere, Borivoje Surdilovics. Igen, bizony, a Forró szél című kultikus, tízrészes jugoszláv vígjáték sorozat főszereplője. 79-ben forgatták, Magyarországon pedig 1984-ben mutatták be. És hát, megmarad velünk örökre ez a sorozat, nem csak azért, mert Borivoje Surdilovics, azaz Ljubiša Samardžić tökéletesen hozta az életművészt, akinek jellegzetesen alacsony volt a szisztolés és a diasztolés értéke. Hát és főképpen a lustaságától szenvedett alacsony vérnyomásbetegségben. Megmaradt ő, megmaradt a karaktere, megmaradt a surda kalap. Egy időben a debreceniek csak azért mentek ki a tavaszi vagy az őszi nagyvásárra, hogy surda kalapot vásároljanak. És közben ezt a remek muzsikát hallgassák. 9 éve hunyt el, 80 éves korában, Ljubiša Samardžić, azaz Borivoje Surdilovics.
2: Ébredj, surda! Ébresztő! Ti hogy keltitek fel?
3: Az orra alá kell dugni a csésze kávét.
4: Hozom azonnal.
2: Kávé nélkül nem megy.
5: Kelj csak föl, szép őlegény. Kelj föl, itt az apád, Borivoje Surda.
6: Orvosságot.
4: A vérnyomásra?
6: Arra. Azt támadtam, hogy elesek. Úgy látszik, csak leesett a vérnyomásom.
5: Fél éjszaka zötyögök a vonaton, és meg se akarsz hallgatni.
6: De, figyelek.
5: Nem, nem figyelsz.
6: Mi van? Mit találtál ki nekem megint?
5: Azt, hogy nősülj meg.
2: Talált neked feleséget?
6: Feleséget?
5: Nagy hozománnyal. Szép, nagy, berendezett háza van, szőleje. Nem lesznek gondjaid, és szegény apádat is támogathatod.
6: Beléd mi ütött? Miért kell neked feleséget találni a számomra?
5: Azért, mert Firgánál már nem maradhatsz tovább.
2: Az apád meg nem hajlandó visszafogadni.
4: Fiam, csak is egy feleség fog téged ingyen a hátán cipelni. A nagyapádat én tartottam halál a napjáig. Nem is öregedett meg. Én meg tönkre mentem.
5: Ezt az alkalmat meg kell ragadnod, mert hogy ez az utolsó lesz.
6: És hogy néz ki ez az alkalom? Külsőre milyen?
5: Külsőre? Gyönyörű emeletes ház. Alá pincézve, garázssal, hátul öntözhető veteményes.
6: Én a nőt kérdeztem, apa. A nő milyen? Én csak azt akarom tudni.
5: Milyen lehet egy nő? Olyan, mint a többi nő.
6: Na hát, te akarsz megnősíteni, még a szemét sem nézted meg. Miattad fog leesni a vérnyomásom még jobban.
5: Nekem meg miattad megy fel.
2: Mama,

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és idő

0: Vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándékágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.

Pure Religion, a Best FM-en Bibi Rexa és Faithless különleges dala, jó kis remix. Imádjuk az ilyen speckó cowereket, és imádjuk Pinket, akinek ma van a születésnapja. Hát ki ne hagyjuk már a reggelből, hiszen nap mint nap hallhatunk slágereket Alicia Beth Moore-tól. Ő Pink, aki ma 47 esztendős, és akinek elég nehezen indult a karrierje. Többször próbálkozott, mire mindenféle névtelen lánycsapatból kitörve elkészítette az első kislemezét, 2000. február 8-án jelent meg, talán már senki sem emlékszik rá. Ez volt a There You Go, az első Pink dal, korán sem annyira sikeres, mint a folytatásban jó néhány. A globális áttörést a Moulin Rouge című film zenéje hozta meg. A Lady Marmalade, amit nem egyedül, hanem Christina Aguilera-val, Mayával és Lil Kimmel együtt adott elő. És innentől már nem volt megállás. Pink napjaink egyik ünnepelt sztárja, a pop királynője ma lett 47 éves.

0: Oroszlán Szonya és Bebe egy kiváló duett a Best FM-en, ahol egy másik duettel folytatjuk. Oroszlán Szonya szerepében Morvai Szűcs Enikő. Én meg Bebe lennék, akkor kizárásos alapon.
1: Igen,
0: Bebe!
1: Képzel, Laci, erről jutott eszembe, hogy ugye az egy szoknya és egy nadrág volt az, amit én először láttam moziban.
0: Ne!
1: Komolyan!
0: Hát mikor születtél? Nem akarom tudni.
1: De hogy tényleg ez volt az, amit először...
0: Hány évesen mentél moziba? Ez is egy kérdés.
1: 12 volt.
0: Na jó, oké. Egy márk összeáll lassan a kép. Azt hittem, hogy...
1: Nem olyan
0: 25 évesen vagy 3 évesen ültél be az egy szoknya egy nadrágra, nem lehet tudni.
1: Nem. Na mindegy, kis nosztalgia.
0: De mondjuk nem volt annyira jó, ha így a debütálást nézzük, tehát azóta gondolom már láttál maradandóbb filmalkotásokat is.
1: Az ízlésem megváltozott, maradjunk ennyiben.
0: Jó, na, kiváló ízlésnek jön egy torta, lesz benne vanília, ropogós csokoládé, meg sós karamell, és a kis angyal adja kinek?
1: Bizony, jól hangzik, akár Gellért Lászlónénak, aki egy gyönyörű szép számot, a 70-et ünnepli a mai napon, és hát ezt írták a testvérei is, hogy ez egy szép kerek szám, valóban nem tudunk vitatkozni, József, Ibolya, Éva és Maca is ő köszöntik. Aztán Mira egy éves lett, az apukája kétszer is nevezte, szerintem csak véletlenül nyomott egyébként kettőre, mert hogy anyának boldog névnapot szeretne kívánni. Aha, na hát az egy másik sorsoló felület lesz, de majd akkor köszöntjük anyát is. Aztán Nagy Dávid Zoltán is ünnepel, a családja köszönti egy igazi üzletkötő, egy energiaitalokat értékesítő cégnél, aki mindenhez is ért, most éppen egy új mesterséget gyakorol, csempét burkol a nappaliában. Na hát mindenhez is érteni kell, ugye, nem csak üzletkötés, hanem azért a burkolás is megy, ez nagyon jó, Dávid. Boldog szülinapot neked is. Bianca is ünnepel, a barátnője Ági köszönti papné Danillát is. Ünnepeljük a mai napon. Üzenem neki, hogy tanuljon sokat, nem sokára vizsga, a tesója Fruzsi mondta ezt neki, aztán a keresztfia és a többiek. Így és Edinát a kolléganői lepik meg. Szeretnék köszönteni a mindig éles eszű kolléganőnket, aki nem csak a születésnapját ünnepli, de közel a 25 éves jubileumát is a hosszúpályi hivatalban könyvelőként. Tehát szívből gratulálunk, Edina. Pálocska Árpádot a nővére, Varga Viktóriát pedig a családja köszönti. Fazekas Demeter Anita, dr. Mészáros Zoltán, Szatmári Ákos, Simonyi Alex, Büte Tiborné és Harangi Gábor is az ünnepeltek között van. És van egy tortánk is, amit átadunk valakinek. Na, mit mosolyogsz, Laci?
0: Beugrott valami az egyik név hallatán, mert én már beleléptem abba a folyóba egyszer, pedig azt mondják, hogy nem lehet. Ugye mondtad papné Danilla Dórát.
1: Igen.
0: És én is, talán nyert is pár évvel ezelőtt Dóra, és a Danilla itt, én is azt hittem, hogy a keresztneve, de nem van a családnév.
1: Tényleg?
0: Igen. Aha. Mondtam, hogy szervusz Danilla, jó reggelt kívánok neked, és mondta, hogy ő nem Danilla, ő Dóra. Úgyhogy innen, de olyan keresztneves fény.
1: Igen, egy
0: volt.
1: Kicsit olyan, igen.
0: Na hát most éppen nyerhet ő is, mert nem kizáró tényező, abszolút, hogy valaki már nyert egyszer, de nem Danillát fogom hívni. És nem is Dórát, hanem szerintem egy anyukát, a nyertes éltes korának köszönhetően. Haló.
2: Haló,
0: Enikő?
2: Igen.
0: Jó reggelt, Enikő. Hogy gondoljátok, túl vagytok már a nehezén?
2: Minek?
0: Hát minek? Ádám új munkahelyének.
2: Igen.
0: Ez az első munkahelye?
2: Nem, a második már. A második munkahelyem eddig bölcs is volt.
0: Ja, hogy most az óvoda következik.
2: Igen.
0: Még több kihívás, új barátok. Na és akkor hogy sikerült? Mondd, mesélj.
2: Szerintem nagyon szuperül sikerült. Egy napot voltam bent vele nagyjából 2 óra hosszát, második nap vagy 1 óra hosszára bent hagytam, és harmadik nap bent aludt, tehát azóta meg nyomjuk az ipart.
0: Álom gyermek, mindenkinek ilyet kívánunk az óvodai beszoktatást illetően. Persze volt előélete komoly a bölcsiben, meg volt a, gondolom, a szomorú búcsú, de hát ott vannak az új barátok, és most együtt ünnepelnek?
2: Igen, ma együtt ünnepelnek.
0: Mivel készültél, Enikő?
2: Hát, mivel az óviba nem lehet saját készítést bevinni, semmit gyümölcslével készültem nekik, meg ilyen piskóta macikkal, és akkor abból csináltam neki egy tortát.
0: Na, hát a kis maci, Kele Ádám Benjamin, kap tőlünk is valamit, mégpedig a kedvenc rádiótoktól egy születésnapi tortát.
2: Jaj, de jó, köszönjük szépen!
0: A kis angyal tortája, akkor úgy halva a pozitív tapasztalatokat, ami az óvodát illeti, egy igazi kis angyal kapja, egy Roblox torta, vanília torta ropogós csokoládéval és sós karamell bevonattal, hiszen ez a...
2: A Best FM.
0: Fazekas Laci vagyok, csak így tovább emlik ő. Csókoltatjuk Ádit.
2: Köszönjük szépen.
0: Óra van, mindjárt mutatom a zenéket már a kedd délelőttből, de előtte ki lett ma?
3: A mai reggel informátora
0: Zsófi, Hegedűsné Zsófi, köszönjük, hogy te is velünk ébredtél, sőt, hogy informáltál bennünket és a többieket.
3: Nyereménye egy melans pizza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Jönnek a jó barátok. A 90-es évekkel kezdünk, aztán két jó barát, Dash és Young Fly, egy dal van. És Magyarországnak, ennek a kis országnak az egyik legcsodásabb hangú énekesnője, akit egy világ megismert és megkedvelt. Például ennek a dalnak köszönhetően.

0: Zsolt, köszönjük az záró információdat. Mák utca, Trafipax továbbra is aktív.
1: A jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk. Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. És ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Az intézmény a 2026-2027-es tanévtől viselheti a címet, amelyet sikeres pályázat eredményeként nyert el. Ezzel egy több mint 1700 tagot számláló országos közösséghez csatlakoztak, közölték Facebook oldalukon. Mint írják, az iskola a programnak köszönhetően még nagyobb hangsúlyt helyez a diákok érzelmi nevelésére és mentális egészségére. A foglalkozásokkal többek között az önismeretet, a társas készségeket és a megküzdési stratégiákat is fejlesztik. Az intézmény vezetése szerint az a céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekekből boldog és kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni a hatóságok elől egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. A rendőrök az M4-es autópályán fogták el, miután a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kollégák jelezték, hogy a keresett férfi feltehetően Hajdú-Biharban közlekedik. A járőrök hamar megtalálták a megadott autót, a sofőr pedig igazoltatáskor rokona nevére kiállított, de saját fényképével ellátott útlevelet adott át. A férfit megbilincselték és a Berettyóújfalui rendőrkapitányságra vitték, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították, közölte a Hajdú-Bihari rendőrség. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
2: Várható fronthatás, a meteorológusok viszont azt jelzik, hogy továbbra is melegre számíthatunk. 30-32 fok is lehet térségünkben, északára 13-15 fokig hűlhet le a levegő, csapadékra pedig pénteken, szombaton számíthatunk.
4: Azok a 90-es évek. Most
1: a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
5: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
6: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.

0: jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kuhos, minden nemű szellemi tevékenységből nagy haszna származik, alaposan használja ki a szerzett információkat, amit tanulás révén társalgás alkalmával szerzett. Bika, végre saját elemében van, alkalma van kihasználni szellemi képességeit, alkotó gondolkodását és elbűvölő kommunikációs adottságát. Ikrek, beszédes kedvében van, örül mindenkinek, akivel találkozik, és persze elbűvöli partnereit. Rák, azon töprenk, hogy mennyi pénzre lenne szüksége otthona felújításához, lehet, hogy el is költözne, kérdés, van-e hozzá mersze és pénze. Oroszlán. Az oroszlán szereti a társaságot, bárhova megy, mindenütt érdekes emberekkel köt ismerettséget. Szűz. Kapcsolat szövődhet ön és új ismerősek között, mert sok időt töltenek együtt. A szerelem mégsem lesz a dologból, mindenképpen mély és tartós barátság alakul ki önök között. Mérleg. Munkahelyéről olyan híreket hall, amelyek igazolni látszanak az aggályait, most már bánja, hogy nem ért a felkínált ajánlatokkal. Skorpió. A vidám, pozitív hozzáállású embereket kedveli és távol tartja magától a folyton panaszkodókat, családtagjai viszont merevek és nyugtalanok. Nyilas. Nem javul az anyagi helyzete, pedig arra vár, hogy majd csak emelik a fizetését. Türelmetlensége érthető, nagyobb szorgalomra és önfegyelemre lenne szüksége. Bak, igen fáradékony, ezért jobban teszi, ha átcsoportosítja a feladatait, segítségre nem számíthat, sokkal inkább akadályokra. Vízöntő. Kellemetlen félreértések történhetnek, a megbeszéléseken igyekezzen tisztázni az álláspontokat. Alak, igyekezzen egyensúlyozni.

Krisa és a TikTok szólt itt a 104.6-on, 10 óra után járunk, ez már bizony a kedd délelőtt, és hozom a zenei kedvenceket a munkaidő mellé is, úgyhogy tőlem mindenféleképpen megkapják a plusz energiát. Én pedig várom az útinfókat, hogyha úton vannak, akkor mindenféleképpen osszák meg velem. Korábban a Mák utcán dolgozott a trafi, úgyhogy ott érdemes lehet a folytatásban is majd figyelni, de várom a továbbiakat is. A mikrofonnál Morvai Szűcsenikő, együtt töltjük a következő 4 órát.

neked délelőttben is szólnak a zenei kedvencek itt a 104.6-on, és ahogy olvasgattam, meg így nézelődtem a neten, akkor láttam meg azt, amire szerintem nagyon-nagyon sokan felkapják a fejüket, mert hogy például nagyon sok könyvesboltnak az ajtajában is láthatjuk azt, hogy 100 éves lett Mici Mackó. És lehet, hogy most sokan azt mondják, hogy úristen, hogy repül az idő, mások meg azt, hogy hát ez a mese még az én gyerekkoromból van, de belegondoltunk már abba, hogy miért működik még mindig a Mici Mackó? Azért, mert nem akart folyamatosan lenyűgözni minket, hogyha úgy igazán belegondolunk. Nem volt benne percenként új inger, villódzás, hangos zene, meg három párhuzamos történetszál, hanem volt benne egy erdő, néhány barát, egy kis méz és rengeteg idő arra, hogy csak úgy történjenek a dolgok. És lényegében ettől volt szép, ettől volt nézhető, élvezhető. És talán pont ezért adott nekünk olyan sokat. A Mici Mackó megtanított minket arra, hogy nem baj, ha valaki fél, mint mondjuk ugye Malacka, nem baj, hogyha valakinek rossz napja van, mint mondjuk mindig Fülesnek, vagy nem baj, hogyha néha hibázunk, vagy butaságot csinálunk, úgy, mint mondjuk Mici Mackó, mert attól még szerethetőek maradunk. És szerintem ez az egyik legszebb dolog a 100 holdas pagonyban, hogy ott senkinek nem kell tökéletesnek lenni ahhoz, hogy a többiekhez tartozzon. És gondoljunk bele abba, hogy a mostani mesék és a mostani ilyen történetek mit adnak a gyerekeknek, mert igazából nagyon sok olyan van, ami semmit, csak megy a történet, hangos a zene, és semmi extrát nem kapunk tőle. De a Mici Mackó közben megtanultunk képzelődni is, hiszen az egész történet egy kisfiú játékállataiból és a saját fantázia világából született. Persze nyilván nem azt mondom, hogy mondjuk a mai meséket kapcsoljuk ki és hozzuk vissza 1926-ot, mert nyilván nem erről beszélek, inkább azt mondom, hogy adjunk a gyerekeknek választási lehetőséget, mert nem biztos, hogy mindig a gyorsabb, a hangosabb meg a színesebb mese az, amire nekik maximálisan szükségük van. Néha lehet, hogy csak arra van szükségük, hogy leüljünk melléjük, megnézzünk egy régi Mici Mackót, aztán megkérdezzük, hogy mit gondolsz, miért csinálta ezt, vagy beszélgessünk esetleg róla. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vannak történetek, amelyeknek egyszerűen nem jár le a szavatosságuk. És ilyen a Mici Mackó. Boldog 100. születésnapot!

napsütésben és közel 30 fokban élvezzük a kedvenceket itt a 104.6-on, és szeptember 8-án a kedd délelőttben érkeznek a hírek egy perc múlva, én pedig mutatom, hogy mivel indítjuk a következő órát. Donomár és Lukenzo közös a Denzel Kuduro mindjárt itt a Best FM-en, és korábban a Mák utcán dolgoztak a rendőrök, ott trafik.

0: megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tűzesetek. A napokban még visszatérhet a hőség. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanév nyitó ünnepi szenátusi ülésén. A miniszter elmondta, a pedagógus képzést egységesebbé és átláthatóbbá tennék, mert jelenleg túl sokféle rendszer működik egymás mellett. Az NKR-ről ezért kivezetik a pedagógus képzést, a többi képzőhelyen pedig olyan rendszert alakítanának ki, amelyben nagyobb hangsúlyt kap a sajátos neve igényű, valamint a tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok támogatása. Egyszerűsítenék a tanárképzésre jelentkezők felvételiét is, hogy több tehetséges fiatal válassza a pedagógus pályát. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a hétvégén a szabadtéri tüzek és a balesetek Hajdú-Biharban. Több helyen száraz aljnövényzet és gaz kapott lángra. A legnagyobb tűz Új-Szent-Margita határában volt, ahol mintegy 100 hektár legelő és 4 hektárnyi erdős aljnövényzet égett. A tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Emellett több közlekedési balesethez is riasztották őket Hajdú-Szoboszlón, Debrecenben, Balmazújvároson és Tisza-Csege térségében is történt karambol. A száraz csapadék hiányos idő miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek veszélye, ezért fontos, hogy mindenki körültekintően bánjon a tűzzel. Ezt kéri a katasztrófa védelem. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
0: Nyárias napokra számíthatunk, a folytatásban 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő. Felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hét vége felé érkezhet. A hírek

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
2: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
5: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni

Nelly Furtado dala után is a zenei kedvenceket játszom folyamatosan, és hát mindig beszélgetünk valamiről, mindig van valamilyen különlegesebb téma, amit érdemes egy kicsit így átbeszélni, vagy csak gondolatot ébreszteni a hallgatókba, legalábbis én azt gondolom. És most a FOMO-ról fogunk beszélgetni. Tudják, van az az érzés, amikor csak végig görgetjük a közösségi médiát, és 5 perc alatt arra jutunk, hogy valamit nagyon rosszul csinálunk. Más nyaral, másnak lett új autója, eljegyezték, megszületett a gyermeke, mást előléptettek, más vállalkozást indított, stb. Stb. Mi pedig ülünk, és közben azt érezzük, hogy oké, és én mit csináltam, és én hol tartok. Ez a FOMO, vagyis a félelem attól, hogy kimaradunk valamiből, hogy nem csinálunk jól valamit, hogy a mi életünk az nem halad úgy, mint amit a közösségi médiában látunk. És érdekes módon nem is feltétlenül abból maradunk ki, ami valóban fontos lenne nekünk, hanem abból az életből, amit mások képei alapján elképzelünk magunknak. De vajon tényleg mindenki előrébb tart nálunk? Tehát, hogy ezt így komolyan gondoljuk? Vagy csak így érezzük, amikor mások legszebb pillanatait nézzük a saját hétköznapjaink mellett? És azért ugye a social media nem mindig a valóságot mutatja. Na mindjárt kicsit jobban körbejárjuk a témát, hogy miért olyan könnyű belecsúszni ebbe az érzésbe, és miért nem biztos, hogy valóban le vagyunk maradva bármiről is.

Angelo és a Let's Get Loud, ez szólt itt a Best FM-en a 104.6-on. 11:30 után járunk 4 perccel, úgyhogy nem sokára startol a déli kívánság műsor, de azért még van egy pár feladatom, például névnapos, házasság évfordulós, meg ugye a témánk, a FOMO-ról beszélgettünk, hogy folyamatosan félünk attól, hogy kimaradunk valamiből, vagy másnak máshogy megy az élete, és a miénk megreket valahol. A közösségi médiában láthatjuk ezeket leginkább, és hát a social médiának az egyik legnagyobb csapdája, hogy folyamatosan mások életének a kirakatát kell néznünk. Kell, nem kell egyébként, de nézzük. Látjuk a nyaralást, de nem látjuk mondjuk az előtte lévő hónapok stresszét, vagy hogy mennyi idő alatt gyűjtötték össze rá a pénzt. Látjuk az új munkát, de nem látjuk, hogy mondjuk mennyi kudarc van előtte. Látjuk a boldog párt, de nem tudjuk, hogy mi történik otthon, amikor becsukódik mögöttük az ajtó. És közben a saját életünket teljes egészében ismerjük. A jó napjainkkal, a bizonytalanságokkal, és persze a hibáinkkal együtt. Ezért nem is fair egyébként teljes mértékben az összehasonlítás, amit mi a saját agyunkban itt szöpögetünk. Talán néha nem is az a kérdés, hogy miért nem tartok még ott, ahol mondjuk ő, hanem az, hogy én egyáltalán ott akarok-e tartani. Mert lehet, hogy nem lemaradtunk, lehet, hogy egyszerűen csak egy teljesen másik úton megyünk, és ez így van jól. És talán ezt lenne jó észben tartani akkor is, amikor úgy érezzük, hogy mindenki más mondjuk halad, csak mi állunk egy helyben. Hogy nem kell mindenből kimaradni, néha éppen abból kell kimaradnunk, hogy mások életét próbáljuk élni. Hiszen mindenkinek megvan a saját kis ritmusa, mindenkinek megvan a saját kis élete és lehetőségei. És attól, mert mondjuk irigykedünk valakire, aki nem tudjuk, hogy mit tett, vagy mit nem tett, vagy egyébként boldog-e, csak kiteszi a képeket a social médiára, az nem biztos, hogy azt az életet szeretnénk élni, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi a valóság. Kár néznünk azt, hogy máshol tart és stb. Inkább a saját életünkben kell megkeresni, hogy mi az, amit elértünk, mi az, ami ma boldogsággal töltött el, és mi az, ami az én életemhez, az én karrieremhez, boldogságomhoz mérten ma sikerült, és mondjuk az elmúlt fél évben sokkal többre vittem, mint ahol előtte tartottam. Tehát mindig magunkhoz mérten kell ezeket a dolgokat mérlegelnünk. Fall of the Flow itt a 104.6-on, talán még az a dal most tökéletesen ide is illik.

0: Kanadá jó és Ed Sheeran dala közben azért volt már, aki lecsapott a déli kívánság műsorban egy darra. Nem is csak egyre, mert hogy üzenetben is kaptam egy pár kérést, úgyhogy az első órában már azért jönnek a kedvencek, így, hogy még el sem kezdődött a kívánság műsor, úgyhogy érdemes belehúzni, hogyha valaki más szeretné az első órában hallgatni a kedvencét 500-540 vagy 39-33 104-6. No de a mai nap névnaposoké és házassági évfordulósoké lesz a következő pár percben a főszerep.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ma az Adrienek és a Máriák is ünnepelnek. A Máriák egyébként dupláznak, mert hogy nekik szombaton is névnapjuk lesz. Hát ki ekkor, ki akkor tartja, az biztos, hogy az Adrienek a mai napon ünnepelnek, és hát a házassági évfordulósok közül is sokan vannak. Két nyereményt sorsolunk most is, mert hogy a melancs cukrászt a vendégül látja a nyertest és a hozzátartozóját sütire, kávéra, amit szeretnének fogyasztani majd a Laktanya utcán, illetve lesz majd egy névnaposunk, aki a Tamara Fehértemű jóvoltából 5000 forintos vásárlási utalványt vihet el tőlünk, úgyhogy nézzük először a melanst, jó? Szukrászda nyereményét egy Adrien, méghozzá Sebük Adrien viszi el tőlünk, aki a Best FM leghőségesebb hallgatója, legalábbis hol hústünde, ezt írta nekünk róla. Akkor biztos vagyok benne, hogy Adrien most is hallgatja a rádiót. Nagyon-nagyon sok boldog névnapot kívánunk neked, és akkor a Laktanya utcán várnak téged, illetve egy általad választott embert, akivel elmentek és megünneplitek a névnapodat. Köszönjük szépen a figyelmet. És hogy ki fog elvinni tőlünk a Tamara Fehérnem 5000 forint értékű vásárlási utalványt, az is kiderül mindjárt. Ő pedig egy Mária, Mocó Mária. Az anyukája nevezte a névnapja alkalmából, és majd a hétvégén fognak ünnepelni, de hát mivel ma tartja hivatalosan, ezért a mai napra érkezett a nevezés. Az 5000 forintos Tamara Fehérnemű vásárlási utalvány pedig Mocó Máriáé. Isten éltesse a névnaposokat, és persze sok boldogságot a házassági évfordulósoknak.

0: So will you love. Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Több mint 9000 első éves tett esküt a Debreceni Egyetemen. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának segítésére. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 9000 első éves tett esküt a Debreceni Egyetemen. Vasárnap tartották az intézmény tanévnyitó szenátusi ülését, ahol ünnepélyesen beiktatták a gólyákat. Az új tanévben több mint 30 000 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetemen. A rendezvényen Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy az intézmény közel 500 éve ugyanazt a küldetést követi. Tudást ad és közösséget épít. Elmondta, az egyetem a hagyományokra építve folyamatosan megújul, és a jövőben is stabil hátteret szeretne biztosítani hallgatóinak, közölte rádiónkkal az egyetem. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának megsegítésére. A felhívás a napokban jelent meg a Létavértes nevű Facebook csoportban. Ahogyan arról rádiónkban is beszámoltunk, Gyarmati Zsolt augusztus végén vesztette életét Debrecenben, amikor egy nő segítségére sietett, és a támadás során egy késszúrás érte. A fiatal életét már nem tudták megmenteni. A szervezők most a családot szeretnék támogatni a tragédia után, és arra kérik azokat, akik tehetik, segítsenek enyhíteni a hozzátartozókra nehezedő terheken. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni, elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
2: Nyárias napokra számíthatunk, a folytatásban 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő. Felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hétvége felé érkezik.
4: Célállomás Debrecen. Pozíció 104.

0: freaking bad.
1: Kívánság műsor, Best FM, halló, halló.
2: Jó napot, az anyukának kérem a bikinit.
1: Bemutatkozol?
2: Siger Gábor vagyok.
1: És mit üzensz neki?
2: Szeretem.
1: Jó, rendben, érkezik majd, szia.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elemválasztékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
4: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
5: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
6: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
7: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Veszt a FM Rádió kívánság műsor.
1: Halló, szia, Attila vagyok.
0: Szia, Attila.
1: Almás Fizitőről. Á, ide az udvarba szeretnék kérni egy dalt, itt a nagy pakolgatás, rendtevés kellős közepén vagyok, ugye tegnap a medencét összeraktam, elég készül végeztem vele, de most meg milyen maradék, ami megmaradtak ilyen cuccok, azokat rakok, pakolgatok, ugye.
0: Mindig van valami munka, igen, és mit szeretnél meghallgatni?
1: Mindig van valami. A Filótól a Hajnalok a gangon, ugye hát majdnem akkor feküdtem le, hát ezt elmondom, akkor kérek egy ilyen dalt.
0: Jó, rá.

0: SMS és Viber számunk 3933 1046. Yes.
1: You ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangster.

0: Ki versenyműsor, Best FM, hello, hello!
1: Ja, Gábor vagyok, szeretnék a családomnak Azeriától a Pannonia című dalt, Siger Gavikának elsősorban, aki nemrég kért a fának dalt, és Zolika a testvérének és a feleségemnek Erzsébetnek. Nagyon szeretem őket, és nem sokára letelik a műszakom, és újra együtt leszünk.
0: Akkor kitartás neked addig a munkában!
1: Köszönöm nektek!
0: Köszi, szép napot, szia!

0: Kívánság, műsor, Best FM.
1: Laci vagyok Debrecenből, szeretnék kérni egy szám.
0: Igen?
1: 50. házassági évforduló. Most ebédelünk.
0: Ó, hát szívből gratulálok. Hogy hívják a kedves feleségét?
1: Jolika.
0: Na, hát szívből gratulálok önöknek, és mi a dal?
1: A Kellentől a Human-t kérem.
0: A Human?
1: Igen.
0: Uh-huh. A Killers, The Killers-től,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, Killers.
0: Uh-huh. Jó, rendben, akkor érkezik a dal, és hát nagyon-nagyon sok boldog, hosszú éveket kívánok még.
1: Jolika, válaszol önnek.
2: Köszönjük szépen.
0: És nagyon jó egészséget, jó étvágyat akkor az ebédhez.
1: Köszönjük.
0: Viszont hallásra.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. És ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Az intézmény a 2026-2027-es tanévtől viselheti a címet, amelyet sikeres pályázat eredményeként nyert el. Ezzel egy több mint 1700 tagot számláló országos közösséghez csatlakoztak, közölték Facebook oldalukon. Mint írják, az iskola a programnak köszönhetően még nagyobb hangsúlyt helyez a diákok érzelmi nevelésére és mentális egészségére. A foglalkozásokkal többek között az ismeretet, a társas készségeket és a megküzdési stratégiákat is fejlesztik. Az intézmény vezetése szerint az a céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekekből boldog és kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni a hatóságok elől egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. A rendőrök az M4-es autópályán fogták el, miután a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kollégák jelezték, hogy a keresett férfi feltehetően Hajdú-Biharban közlekedik. A járőrök hamar megtalálták a megadott autót, a sofőr pedig igazoltatáskor rokona nevére kiállított, de saját fényképével ellátott útlevelet adott át. A férfit megbilincselték és a Berettyóújfalu rendőrkapitányságra vitték, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították, közölte a Hajdú-Bihari rendőrség. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan,

0: Pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Várható fronthatás, a meteorológusok viszont azt jelzik, hogy továbbra is melegre számíthatunk. 30-32 fok is lehet térségünkben, éjszakára 13-15 fokig hűlhet le a levegő, csapadékra pedig pénteken, szombaton számíthatunk.
2: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 500-541-et.

0: Érzed, amit érzek?
1: Kívánság műsor, hello, hello!
2: Szia, Tomi vagyok, közüket számolt hívni, a Desperados szeretném kérni. A Melvin másik helyzet.
1: Oké, és kinek szóljon a dal?
2: Szeretném küldeni a Szeretteni hulladékválogató üzemben, a Zsotó válogatóban mindenkinek.
1: Meddig dolgoztok?
2: Kettőjük.
1: Hát akkor a kívánság műsor végéig itt lesztek velem.
2: Így van.
1: Oké, köszi a figyelmeteket, jó munkát, vigyázzatok magatokra, hello, hello!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
2: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: Ed Sheeran dala előtt nem sokkal kaptam egy üzenetet a 3933-1046-ra Flórától, és emlékszem rád, Flóra, tegnap lecsúsztál a déli kívánság műsorról, de most időben írtál nekem. Celine Diontól a My Heart Will Go On című számot szeretnéd küldeni, és a kolléganődnek fogjuk játszani, akivel együtt élitek túl a mindennapokat az irodában. Köszi szépen, hogy minket hallgattok, mert írtál még egy jó pár kedves gondolatot, úgyhogy ezt is én is köszönöm szívből. Jön nektek, csajok, ez a dal. Oké, és akkor kitartást, csak a Best FM, FM-en vagy online. És persze most egy kis film részlet is, ha már Celine Dion dalát választottátok.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Szeretlek, Jack.
3: Ne kezdj el tőlem búcsúzkodni.
2: Annyira fázom.
3: Ki fogsz jutni innen?
2: Már nem érzem a testem.
3: Az, hogy megnyertem ezt a jegyet, a legjobb dolog volt, ami történt velem. Mert így találkozhattunk. Ezért hálát adok az égnek, Rose. Hálát adok.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Best FM-en.

A szóízi közben is kaptam azért egy pár üzenetet, sajnos ezeket már most, a mai napon biztosan nem tudom teljesíteni, legalábbis ami az én részemet illeti, mert hogy 5 óra után is lesz egy kívánságműsor, úgyhogy Vilit lehet majd ezekkel az üzenetekkel bombázni. De én most lassan el is engedem a hallgatókat, de csak holnap délelőttig, akkor újra találkozunk majd itt az éteren keresztül. Addig vigyázzanak magukra, az utakon különösen. Most pedig jöjjön Azaria is az introvertáldal Bogi kérésére, ezt most nekiküldjük nagy szeretettel. Holnap találkozunk, Morvai Szűcsenikő vagyok, hello Debrecen!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
2: civisbeton.hu
1: A megbízható alap. A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
2: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tűzesetek. A napokban még visszatérhet a hőség. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanév nyitó ünnepi szenátusi ülésén. A miniszter elmondta, a pedagógus képzést egységesebbé és átláthatóbbá tennék, mert jelenleg túl sokféle rendszer működik egymás mellett. Az NKR-ről ezért kivezetik a pedagógus képzést, a többi képzőhelyen pedig olyan rendszert alakítanának ki, amelyben nagyobb hangsúlyt kap a sajátos nevelés igényű, valamint a tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok támogatása. Egyszerűsítenék a tanárképzésre jelentkezők felvételiét is, hogy több tehetséges fiatal válassza a pedagógus pályát. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a hétvégén a szabadtéri tüzek és a balesetek Hajdú-Biharban. Több helyen száraz aljnövényzet és gaz kapott lángra. A legnagyobb tűz Új-Szent-Margita határában volt, ahol mintegy 100 hektár legelő és 4 hektárnyi erdős aljnövényzet égett. A tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Emellett több közlekedési balesethez is riasztották őket Hajdú-Szoboszlón, Debrecenben, Balmazújvároson és Tisza-Csege térségében is történt karambol. A száraz csapadék hiányos idő miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek veszélye, ezért fontos, hogy mindenki körültekintően bánjon a tűzzel. Ezt kéri a katasztrófa védelem. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
2: Nyárias napokra számíthatunk, a folytatásban 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő. Felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hét.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
3: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
5: Reklám

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Több mint 9000 első évestet esküt a Debreceni Egyetemen. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának segítésére. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Több mint 9000 első évestet esküt a Debreceni Egyetemen. Vasárnap tartották az intézmény tanévnyitó szenátusi ülését, ahol ünnepélyesen beiktatták a gólyákat. Az új tanévben több mint 30 000 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetemen. A rendezvényen Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy az intézmény közel 500 éve ugyanazt a küldetést követi. Tudást ad és közösséget épít. Elmondta, az egyetem a hagyományokra építve folyamatosan megújul, és a jövőben is stabil hátteret szeretne biztosítani hallgatóinak, közölte rádiónkkal az egyetem. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának megsegítésére. A felhívás a napokban jelent meg a Létavértes nevű Facebook csoportban. Ahogyan arról rádiónkban is beszámoltunk, Gyarmati Zsolt augusztus végén vesztette életét Debrecenben, amikor egy nő segítségére sietett, és a támadás során egy késszúrás érte. A fiatal életét már nem tudták megmenteni. A szervezők most a családot szeretnék támogatni a tragédia után, és arra kérik azokat, akik tehetik, segítsenek enyhíteni a hozzátartozókra nehezedő terheken. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
6: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni, elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
4: Nyárias napokra számíthatunk a folytatásban, 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég. Éjszakára 15 fokig hűlhet le a levegő. Felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hétvége felé érkezhet.
7: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen, üdv mindenkinek! Ne is nézzenek az órájukra, nagyon messze van még a munkaidő vége, de hát egy kicsit fel tudjuk gyorsítani az időt, hát ha velünk könnyebb lesz. Hozzuk a legütősebb zenéket. Kezdjük el a délutánt, itt van Teddy Swims és a The Door.
9: A hírek után

0: szombaton, a Queen Bee és az autó egy szerpentinen. Na, ha már autó, akkor mondom a legfrissebb közlekedési infóinkat. Trafi van a 35-ös önböszörmény belterületén a Bánság tér környékén. Mérnek a rendőrök az M35-ösön is, a Budapest felé vezető oldalon, a Józsai pihenőhelynél, és ellenőrzést jelentettek a hallgatóink a 4-esről, Téglás térségéből is. Nem kell több kép a családi fotóalbumba, úgyhogy vegyenek vissza egy kicsit a sebességbe.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: A Besten viszont padlógáz, jövünk a legjobb zenékkel, itt van Omi és a Cheerleader.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Holnapra van már egy ütős terved? Most már igen! Beyond Padel a kerekestelepi termálfürdőben. Pörgős játék, igazi élmény, utána pedig ingyenes lazítás a termálban. Foglalj most a Playtomikon, vagy telefonon. beyondpadel.hu.
2: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
3: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.

0: A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és bármi óhajuk, sóhajuk, panaszuk, kérelmük van, kérdésük van, akkor hívjanak 500-540, vagy írjanak 39-33-104-6.
1: 104.6 Best FM.
0: És azok figyeljenek, akik szokták használni a Sas utcai mélygarást, csütörtökön napközben a katasztrófa védelem fogott gyakorlatot tartani, várhatóan 10 órától lesznek ott, és emiatt lehet, hogy napközben időnként korlátozni fogják a parkoló használatát. Ennek az egésznek az a célja, hogyha egyszer majd netalántán véletlenül történne valami, akkor ne teljesen vakon menjenek le oda a tűzoltók. Tehát csütörtökön délelőtt 10 órától a katasztrófa védelem fog gyakorlatot tartani a Sas utcai mélygarázsban, az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérnek. Ez van odalenn, idefent pedig hozzuk önöknek a legjobb zenéket. Induljon a házi buli, itt a Juventus Mix.
2: The hit mix of the 90s.

autókkal, mert azt írja nekünk Sanyi, hogy sziasztok, a Budai és a Kuruc utca keresztezésében baleset történt. Két autó ütközött. Ah, köszönjük szépen, ez sajnos nem jó hír. Autóból pedig átülünk most a villamosra, mert a DKB azt írja nekünk, hogy a következő napokban éjszakai pályakarbantartási munkákat fognak végezni a Petőfi téren, a nagyállomás előtti területen. Direkt este 10 és reggel 6 között fognak dolgozni, hogy a forgalmat ne nagyon zavarják, viszont így is hangos lehet ez a munka, úgyhogy a környéken élőktől megértést és türelmet kérnek. Tehát éjszakánként pályakarbantartási munkákat végeznek a Petőfi téren, a nagyállomás előtti területen. A Besten pedig minden megy tovább a rendes kerékvágásban, jönnek a legjobb zenék. Itt a Tears for Fears és az Everybody Wants to Rule the World.

Ez a Best FM a 104-on, Azalia és a három korty, és nagyon remélem, hogy ennek a dalnak a végét már úgy dudoráztak velünk, hogy közben már pakoláztak össze a hazaúthoz. Vigyázzanak magukra a délutáni csúcsforgalomban, és maradjanak a Best FM-mel, az fontos. Nálunk mindjárt ilyen Florida.

0: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. És ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Az intézmény a 2026-2027-es tanévtől viselheti a címet, amelyet sikeres pályázat eredményeként nyert el. Ezzel egy több mint 1700 tagot számláló országos közösséghez csatlakoztak, közölték Facebook oldalukon. Mint írják, az iskola a programnak köszönhetően még nagyobb hangsúlyt helyez a diákok érzelmi nevelésére és mentális egészségére. A foglalkozásokkal többek között az ismeretet, a társas készségeket és a megküzdési stratégiákat is fejlesztik. Az intézmény vezetése szerint az a céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekekből boldog és kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni a hatóságok elől egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. A rendőrök az M4-es autópályán fogták el, miután a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kollégák jelezték, hogy a keresett férfi feltehetően Hajdú-Biharban közlekedik. A járőrök hamar megtalálták a megadott autót, a sofőr pedig igazoltatáskor rokona nevére kiállított, de saját fényképével ellátott útlevelet adott át. A férfit megbilincselték és a Berettyóújfalui rendőrkapitányságra vitték, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították, közölte a Hajdú-Bihari rendőrség. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
0: Várható fronthatás, a meteorológusok viszont azt jelzik, hogy továbbra is melegre számíthatunk. 30-32 fok is lehet térségünkben, éjszakára 13-15 fokig hűlhet le a levegő, csapadékra pedig pénteken, szombaton számíthatunk.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen, 4 elmúlt, határozott terveink vannak erre az órára is. Hozzuk önöknek a legjobb zenéket és a legfontosabb tudnivalókat. Itt van már is Florida és Whistle.

0: az itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Sok minden történik az utakon, amikről mindenképpen beszélnünk kell. Például, sziasztok, dugó lesz a Veselényi Hajnal utca keresztözésben. A Veselényén összeütközött két autó, ezt Vivientől kaptuk. Köszönjük szépen, a Faraktár felé haladókat tartja ez föl. A Mák utcán, a Kalitkában van a Madárka. Érti a célzást mindenki. Óvatosan arra felé is. Mérnek a rendőrök Szoboszlón a Debreceni útfélen, illetve Balmazújváros és Nagyhegyes között a 3321-es úton is ellenőrzés van. Bármit látnak, hallanak útközben, az minket érdekel, írják meg a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: A Best FM, ahol jön most a Mr. Big és a To Be With

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
2: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
5: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
6: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
7: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
9: civisbeton.hu
8: A megbízható alap.

0: ez a Best FM a 104.6-on. Jó utat hazafelé. A Mák utcai Trafibox továbbra is vegan fényképezget, úgyhogy ha arra járnak, egy picit vegyenek vissza a tempóból. Jó utat mindenkinek.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Intézzenek maguknak egy kis hangulatjavítót, valamit, ami egy kicsit felpörgeti önöket. Nyugi, csak legális dolgokra gondolok. Kérjék a kedvenc dalukat, hiszen nem sokára indítjuk a kívánságműsort. A 3933-1046-ra már írhatnak, SMS-es Viber, vagy még jobb, hogyha fölhívnak. 500-540 a stúdiónk telefonszáma. 5-től 7-ig ma is kívánságműsor, és hogy addig is legyen mit hallgatni, itt van most például Linkin Park.

0: Hotel és a Talk to You, egy új kedvenc szólt itt a Best FM-en a 104.6-on. Adott egy kis lendületet itt a délutáni csúcsforgalomhoz. Olyan nagyon lendületesen persze nem lehet haladni a városban. Nagyon sokan vagyunk az utakon, és sajnos két baleset is történt az utóbbi percekben. Az egyiket a Külső Vásártérről, a másikat pedig a Budai-Nagy Antalról jelentették. Reméljük, hogy egyik helyen sincs nagy baj. Ezek mellett eltörpül, hogy a Mák utcán működik a Trafibox.
1: Jó utat kíván a Best FM. A Best FM.
0: És annak milyen dalt kívánnak? Mondják el már most, 5 órától kívánság műsor, az 500-540-en már hívhatnak, és megsúghatják, hogy mit szeretnének hallani, vagy kinek szeretnének üzenni. 500-540. És közben Justin Bieber, és az a dal, aminek az a címe, hogy...

aztán ez volt az Another Night a 104.6-on. 5 óra van, tehát akkor most hírek, aztán pedig kinyitjuk a kívánságműsor boltot. A következő 2 óra az önöké. Dalkérések, üzenetek, amit csak szeretnének, minden jöhet. 39 33 104 6, ez SMS és Viber számunk, az 500 540-en pedig hívhatnak is bennünket, és akár írodásból is megbeszélhetjük, hogy mit szeretnének.

0: és a Where is my husband, hogy kiküldi kinek, hamarosan az is kiderül. Szóval, hölgyeim és uraim, kívánság műsor!
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltrade Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagy kereskedelem egy helyen.
4: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
7: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tűzesetek. A napokban még visszatérhet a hőség. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén. A miniszter elmondta, a pedagógus képzést egységesebbé és átláthatóbbá tennék, mert jelenleg túl sokféle rendszer működik egymás mellett. Az NKR-ről ezért kivezetik a pedagógus képzést, a többi képzőhelyen pedig olyan rendszert alakítanának ki, amelyben nagyobb hangsúlyt kap a sajátos nevelés igényű, valamint a tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok támogatása. Egyszerűsítenék a tanárképzésre jelentkezők felvételiét is, hogy több tehetséges fiatal válassza a pedagógus pályát. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a hétvégén a szabadtéri tüzek és a balesetek Hajdú-Biharban. Több helyen száraz aljnövényzet és gáz kapott lángra. A legnagyobb tűz Újszent-Margita határában volt, ahol mintegy 100 hektár legelő és 4 hektárnyi erdős aljnövényzet égett. A tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Emellett több közlekedési balesethez is riasztották őket Hajdú-Szoboszlón, Debrecenben, Balmazújvároson és Tisza-Csege térségében is történt karambol. A száraz csapadék hiányos idő miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek veszélye, ezért fontos, hogy mindenki körültekintően bánjon a tűzzel. Ezt kéri a katasztrófa védelem. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
9: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyes hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
7: Nyárias napokra számíthatunk, a folytatásban 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő. Felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hét vége felé érkezhet.
8: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
8: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
0: Balog István Vilmos.
10: Hello!
0: Kezdődik a kívánság műsor, amihez hát persze önök is kellenek. Önök nélkül nem sokra mennék a kívánság műsorommal. Úgyhogy villámgyorsan írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak föl 500-540. Ez a Best FM forró drótja, ahol elérnek bennünket. Este hétig nincs megállás. És akkor kérések, amik már befutottak, például, sziasztok, Dani vagyok, nem tudom, lehet-e ilyet kérni, Fleetwood Mac Everywhere. Ó, hogyne, nagyon szívesen lejátszom neked, pillanatokon belül jön. Előtte viszont még Marcsi küldi Zolinak, a férjének a Punani masszív slágerét. Jön mindjárt az utolsó tánc, és az első telefonáló közben már a vonalban. Halló, szia!
1: Szia, Erzsike vagyok.
0: Jön ugyebár Ray és a Where is my husband. Kinek küldöd ezt a dalt, hova szóljon?
1: Igen, és én ezt a férjemnek küldeném. Úgyis erről szól ez a dal.
0: Üzenet?
1: Üzenem neki, hogy szeretem. Ennyi.
0: Ennyi, nem is kell több. Rendben van, jön a dalotok.
1: Köszönöm szépen nektek.
0: Indul a kívánság műsor.

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ringvel.

nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint a robból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: erősen kezdtünk, ez már itt a mai kívánság műsor, Best of FM.
1: 6000 szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Laci írja, sziasztok, Melindának hívják a feleségemet. Imádom őt, szeretem őt, és köszönöm neki a két gyönyörű gyermeket. Szeretném őt meglepni az egyik kedvenc dalával, a Cosmix-tól várok rád. Köszönöm szépen, hogyha lejátszátok. Hát természetes, hogy lejátszok, ezért van a kívánság műsor. Viszont előtte remélem, hogy megengedsz egy másik kérést. Haló?
3: Szia, Miri, Feri vagyok. Azt a török számot szeretném majd kérni, és szeretném felvenni a feleségemnek, mert imádja. Az egész dalt elejtő végéig, jó?
0: Mint a régi szép időkben, majd visszaszámolok, jó?
3: Jó, köszönöm szépen, köszönöm, szia.
0: Igen, tehát a dal, amiről beszéltünk, az Ankara Echoes és a Benny Áll, szerintem büszkén elmondhatjuk, hogy ebből a Best FM csinált slágert. Mi ismertettük meg az országgal. Na és akkor itt a régi szép időkben, újakat a piros gombra, a Magnón, és akkor 3, 2, 1, és...

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás!
5: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
6: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 104 West FM. Pörög a mai kívánságműsor. Önöké a terep este 7-ig, ne fogják vissza magukat. Írjanak a 3933-1046-ra, vagy még jobb, hogyha ide csörögnek az 500-540-es Best FM forrókra.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Edith kérése már csőre töltve, Aretha Franklin és George Michael, és az I Knew You Were Waiting For Me. Jó kis dal, meghallgatjuk mindjárt az elejétől a végéig, de ha minden igaz, akkor van egy telefonálunk, és halló, szia!
2: Hello, Karesz vagyok.
0: Szia!
2: És egy tankcsapda számot kérek.
0: Jó, mennyország turiszt például?
2: Az pont jó lesz.
0: Kinek szól, hova küldöd?
2: Hát, nem is tudom. Szóljon minden lokistának, hát mondjuk akkor a lokíruló kellett volna, de hát most már maradjon ez.
0: Jó, rendben van, jön a mennyország turiszt. Ciao, ciao, hello!
2: Köszönöm!
3: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Héttől hétig ma is kívánság műsor. Ez a Best FM a 104.6-on. Ha itt vannak velünk, akkor adjanak magukról életjelet, kérjék a kedvenc dalaikat, írjanak a 3933 104.6-ra, vagy még jobb, hogyha csörögnek.
1: A hívható telefonszám 500-540.
2: 500-540.
0: És akkor nézzük, hogy miből élünk. Jön például Dua Lipától a Levitating, ezt Noémi kedvéért fogjuk meghallgatni. Előtte pedig Cserháti Zsuzsa és az édes kisfiam. Egyrészt ez a dal szól Margótól, a kisfiának Istvánnak. Másrészt pedig még ki a címzettje ennek a dalnak. Haló?
3: Jó napot kívánok! Ecsedi Zsolt Pesten lakik.
0: És mit üzen neki?
3: Hogy jó egészséget, és várom haza anyukája. Köszönöm.

0: a szerelem.
1: Ez itt a Best FM a 104.6-on, ezerrel pörög a mai kívánság műsor, kösz, hogy itt vannak, és hát még nagyobb köszönet, hogy ilyen jó dalokat kérnek. Az 500-540-en kell hívni bennünket, este hétig, hál' Istennek van még időnk. Haló, tessék, hallgatom!
2: Jó napot kívánok! Szeretném köszönteni a Máriákat, a volt munkatársamat, barátomat, rokonomat, ismerősömöket, négy napjuk alkalmából, boldog négy napot! Monostortáiból Eszter!
1: Ilyenek a Máriák, hát akkor egy egész csokorra való zenét küldünk nekik névnapjuk alkalmából. Ugye ma is van Mária nap, meg egyébként szombaton 12-én is lesz Mária nap. Mindenesetre akkor nekik is szól majd a Pet Shop Boys-tól az Always on My Mind, amit egyébként Gyula kért a Best FM kívánságműsorában. Előtte klasszikus, a Police és az Every Breath You Take, ezt ma Gabriel kérdésére fogjuk meghallgatni. És beszállás, mert indul a szerelem vonat is, Demién dalát ma Zsuzsa szeretnék küldeni mindenkinek, aki még dolgozik. Ez a Best FM, ez a mai kívánságműsor.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
2: Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Több mint 9000 első éves tett esküt a Debreceni Egyetemen. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának segítésére. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Több mint 9000 első éves tett esküt a Debreceni Egyetemen. Vasárnap tartották az intézmény tanévnyitó szenátusi ülését, ahol ünnepélyesen beiktatták a gólyákat. Az új tanévben több mint 30 000 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetemen. A rendezvényen Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy az intézmény közel 500 éve ugyanazt a küldetést követi. Tudást ad és közösséget épít. Elmondta, az egyetem a hagyományokra építve folyamatosan megújul, és a jövőben is stabil hátteret szeretne biztosítani hallgatóinak, közölte rádiónkkal az egyetem. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának megsegítésére. A felhívás a napokban jelent meg a Létavértes nevű Facebook csoportban. Ahogyan arról rádiónkban is beszámoltunk, Gyarmati Zsolt augusztus végén vesztette életét Debrecenben, amikor egy nő segítségére sietett, és a támadás során egy késszúrás érte. A fiatal életét már nem tudták megmenteni. A szervezők most a családot szeretnék támogatni a tragédia után, és arra kérik azokat, akik tehetik, segítsenek enyhíteni a hozzátartozókra nehezedő terheken. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
6: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
4: Nyárias napokra számíthatunk a folytatásban, 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő. Felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hétvége felé érkezhet.
7: Köszönjük szépen a híreket! Ez itt a Best FM, ahol 5-től 7-ig minden nap kívánság műsor, az 500-540-en tudnak hívni bennünket, tehát nem kezdtünk meg külön mondani, tudják ezt már fejből. Például Kinga hívott az előbb, az ő kedvéért egy Phil Collins dalt fogunk meghallgatni, az Another Day in Paradise, örök kedvenc. Karinával is beszéltem, ő kérte Kálai Szanders Andrástól a Running című örökslágert, És a következő telefonálunk is velünk van. Szia, hallgatlak!
8: Jó estét, Marci vagyok!
7: Szia, parancsolj!
8: A legjobb barátomnak kérek egy Valmas számot.
7: Hogy hívják őt?
8: Dávid.
7: Osztálytársad?
8: Nem, hanem hát a szomszédban lakik.
7: Jó, oké, akkor nem messzire kell küldeni csak oda a szomszédba. A Valmar és a balatoni lány, ez lesz az. Jó lesz?
8: Köszönöm szépen!
7: Nagyon szívesen! Ez a Best FM kívánság műsora. Itt vagyunk este hétig.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled, Best FM.

0: 4-6-ot hallgatják, és hogy van mit hallgatni, az az önök érdeme. Mert hogy most önök válogatják a zenét, pörög a kívánság műsor. Van miből választanunk, például, sziasztok, a kívánság műsorban egy bármilyen számot játsz le a kérésemre. A Best FM szól Hódmezővásárhelyen is, mindig titeket hallgatlak. Sityu a trombitás írta nekünk. Hát üdvözlünk mindenkit Hódmezővásárhelyen, akkor küldjük nektek is például Alanis Morissette dalát, ja majd az Ironic, amit egyébként eredetileg Matyi kért a családjának. Előtte itt lesz Purple Disco Machine és a Substitution, ezt István szeretné az autóban meghallgatni. És van egy hangüzenetünk a Viberről, Ibolya küldte.
1: Ibolya vagyok, sziasztok! A Republiktól az erdő közetében, ha még nem volt, akkor ezt szeretném kérni. Szép emlék ez a dal nekem és a férjemnek, úgyhogy neki küldöm, hogy szeretem. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen! Mindjárt ezzel folytatjuk a Republik és az erdő közepében. Ez a Best, ez a kívánság műsor.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál, isteni étele.

0: Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
2: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Go-Kart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.

0: 104 Best FM. A mai kívánság műsorba csöppentek, és ha már egyszer itt vannak, akkor kérjék a kedvenc dalaikat. Hát ezért vagyunk. Az 500-540-re tudnak csörögni. A 39-33-104-6-ra pedig jöhetnek az SMS és Viber üzenetek. És jöhet a Fiesta slágere is, az Hasta Mañana. Karina írja, sziasztok! Én ezzel a dallal szeretném köszönteni édesanyámat szülinapja alkalmából. Szóljon Kis Borbálának Debrecenbe. Isten éltesse őt, sok boldogságot kívánunk neki mi is. Viszont előtte még van egy telefonálónk, akinek a kérését teljesítenünk kell. Szia, hallgatlak!
1: Hello, én Petya vagyok. Én a Serikókot szeretném kérni.
0: Jó, hova szóljon, kinek szóljon?
1: Aki dolgozik, hogy rázzuk fel egy kicsit magunkat.
0: Jó, hát ebben van energia, az biztos. Oké, de akkor tekert fel a hangerőt, az kelleni fog hozzá.
1: Úgy lesz.
0: Oké, jön a dal, hello!
1: Köszönöm!

0: Ez a Best FM kívánság műsora, 5-től 7-ig, amint drága hallgatóink szerkesztik a zenét, és milyen jól csinálják ezt, ezt is. 39-33-104-6, ha írnának, 500-540, hogyha hívnak. Egy Rúzsa Magdi dalt kell játszanom Petinek és Nórinak, akik otthon vacsora közben szeretnék ezt meghallgatni. Rúzsa Magdi és az Egyszer, ez lesz a tiétek desszertként a vacsora után. És, haló?
1: Állodin Moskis vagyok. Még hallottan álltok egy
0: cicikácsát. Hát akkor éppen ideje. Kinek küldöd?
1: Vivinek, Anikónak, neked. Akkor ki szeretnének persze minden cicikácsajongónak.
0: Köszi. Hello.
1: Hello.
0: Cicikács, tényleg rég szólt a kívánság műsorban, úgyhogy éppen ideje elővenni. Ez a Best FM a 104.6-on.

0: A 104-ot hallgatják, és az itt a...
1: Best FM kívánságműsor.
0: Amiben most éppen Zoli SMS-e van előttem. Sziasztok, a Lofttól szeretném kérni a Majorka című számot, az Eurodance műfaj kedvelőinek küldöm. Köszönjük szépen mindenki nevében, a dalod már bekészítve. Halló, tessék!
2: Szia, Szabina vagyok, egy számot szeretnék küldeni a barátomnak.
0: Szia, hogy hívják őt?
2: Martin.
0: Mit üzensz neki?
2: Jó munkát neki, dolgozik.
0: Ó, szegény, meddig dolgozik? Utána siet haza hozzád, remélem.
2: Nem, ő haver.
0: Ja, hát attól még siethet hozzád. Hát. De este 10-kor majd nagyon ne siessen. Jó. Oké, mit küldjünk neki?
2: Én nem tudom, téden itt azt játszottak.
0: Valamit megoldunk a kedvedért, vagy az ő kedvéért.
2: Köszönöm, igen.
0: Szia. Tideni, itt a bestem. Yeah.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on, már el is múlt 7 óra, úgyhogy már túlórázunk a kívánság műsorral. Ennyi jutott nekem már a rádiózásból. Szerintem jól el voltunk itt az elmúlt 4 órában. Köszi szépen mindenkinek. Holnap 3-kor újra találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra, és addig is csak a Best FM.
1: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. És ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Az intézmény a 2026-2027-es tanévtől viselheti a címet, amelyet sikeres pályázat eredményeként nyert el. Ezzel egy több mint 1700 tagot számláló országos közösséghez csatlakoztak, közölték Facebook oldalukon. Mint írják, az iskola a programnak köszönhetően még nagyobb hangsúlyt helyez a diákok érzelmi nevelésére és mentális egészségére. A foglalkozásokkal többek között az ismeretet, a társas készségeket és a megküzdési stratégiákat is fejlesztik. Az intézmény vezetése szerint az a céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekekből boldog és kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni a hatóságok elől egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. A rendőrök az M4-es autópályán fogták el, miután a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kollégák jelezték, hogy a keresett férfi feltehetően Hajdú-Biharban közlekedik. A járőrök hamar megtalálták a megadott autót, a sofőr pedig igazoltatáskor rokona nevére kiállított, de saját fényképével ellátott útlevelet adott át. A férfit megbilincselték és a Berettyóújfalu rendőrkapitányságra vitték, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították, közölte a Hajdú-Bihari rendőrség. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Várható fronthatás, a meteorológusok viszont azt jelzik, hogy továbbra is melegre számíthatunk. 30-32 fok is lehet térségünkben, éjszakára 13-15 fokig hűlhet le a levegő, csapadékra pedig pénteken, szombaton számíthatunk.

kimondható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tűzesetek. A napokban még visszatérhet a hőség. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén. A miniszter elmondta, a pedagógus képzést egységesebbé és átláthatóbbá tennék, mert jelenleg túl sokféle rendszer működik egymás mellett. Az NKR-ről ezért kivezetik a pedagógus képzést, a többi képzőhelyen pedig olyan rendszert alakítanának ki, amelyben nagyobb hangsúlyt kap a sajátos nevelés igényű, valamint a tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok támogatása. Egyszerűsítenék a tanárképzésre jelentkezők felvételiét is, hogy több tehetséges fiatal válassza a pedagógus pályát. Sok munkát adtak a tűzoltóknak a hétvégén a szabadtéri tüzek és a balesetek Hajdú-Biharban. Több helyen száraz aljnövényzet és gaz kapott lángra. A legnagyobb tűz Új-Szent-Margita határában volt, ahol mintegy 100 hektár legelő és 4 hektárnyi erdős aljnövényzet égett. A tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Emellett több közlekedési balesethez is riasztották őket Hajdú-Szoboszlón, Debrecenben, Balmazújvároson és Tisza-Csege térségében is történt karambol. A száraz csapadék hiányos idő miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek veszélye, ezért fontos, hogy mindenki körültekintően bánjon a tűzzel. Ezt kéri a katasztrófa védelem. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyes hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
0: Nyárias napokra számíthatunk, a folytatásban 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő. Felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hétvége felé érkezhet.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Több mint 9000 első éves tett esküt a Debreceni Egyetemen. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának segítésére. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályosok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 9000 első éves tett esküt a Debreceni Egyetemen. Vasárnap tartották az intézmény tanévnyitó szenátusi ülését, ahol ünnepélyesen beiktatták a gólyákat. Az új tanévben több mint 30 000 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetemen. A rendezvényen Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy az intézmény közel 500 éve ugyanazt a küldetést követi. Tudást ad és közösséget épít. Elmondta, az egyetem a hagyományokra építve folyamatosan megújul, és a jövőben is stabil hátteret szeretne biztosítani hallgatóinak, közölte rádiónkkal az egyetem. Gyűjtést szerveznek a debreceni késelésben meghalt fiatal családjának megsegítésére. A felhívás a napokban jelent meg a Létavértes nevű Facebook csoportban. Ahogyan arról rádiónkban is beszámoltunk, Gyarmati Zsolt augusztus végén vesztette életét Debrecenben, amikor egy nő segítségére sietett, és a támadás során egy késszúrás érte. A fiatal életét már nem tudták megmenteni. A szervezők most a családot szeretnék támogatni a tragédia után, és arra kérik azokat, akik tehetik, segítsenek enyhíteni a hozzátartozókra nehezedő terheken. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
0: Nyárias napokra számíthatunk a folytatásban, 30-32 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Nem várható fronthatás, gyengén felhős lesz az ég. Éjszakára 15 fokig hűlhet le a levegő. Felélénkülhet helyenként a szélmozgás, csapadék pedig a hét vége felé érkezhet.

0: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. És ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Boldog iskola lett a debreceni Szoboszlói úti általános iskola. Az intézmény a 2026-2027-es tanévtől viselheti a címet, amelyet sikeres pályázat eredményeként nyert el. Ezzel egy több mint 1700 tagot számláló országos közösséghez csatlakoztak, közölték Facebook oldalukon. Mint írják, az iskola a programnak köszönhetően még nagyobb hangsúlyt helyez a diákok érzelmi nevelésére és mentális egészségére. A foglalkozásokkal többek között az önismeretet, a társas készségeket és a megküzdési stratégiákat is fejlesztik. Az intézmény vezetése szerint az a céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekekből boldog és kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. Hamis útlevéllel próbált meg elmenekülni a hatóságok elől egy körözött férfi, de nem jött be a trükk. A rendőrök az M4-es autópályán fogták el, miután a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kollégák jelezték, hogy a keresett férfi feltehetően Hajdú-Biharban közlekedik. A járőrök hamar megtalálták a megadott autót, a sofőr pedig igazoltatáskor rokona nevére kiállított, de saját fényképével ellátott útlevelet adott át. A férfit megbilincselték és a Berettyóújfalui rendőrkapitányságra vitték, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították, közölte a Hajdú-Bihari rendőrség. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
0: Várható fronthatás, a meteorológusok viszont azt jelzik, hogy továbbra is melegre számíthatunk. 30-32 fok is lehet térségünkben, éjszakára 13-15 fokig hűlhet le a levegő, csapadékra pedig pénteken, szombaton számíthatunk.

0: A Slágerek rádiója.
1: A Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is